0: Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt Emléknapján a Holokauszt Emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és megannyian rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
0: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen. Reklámot hallottak.
2: Szia!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztott

Hűmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a Paksi Atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően a lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld terület ületeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Újbudán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsöbön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbyradio.hu

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

vagyok nálad. Olyan közel voltál a szívemhez, mint soha.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: Kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezné előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése, a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti. Ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottakká váltak, közölték. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, föltétlenül, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer?
2: Legyen végig.
1: Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрылся из московской телевидения будет и гавнуты покрывенная.
0: Кому рекламу-то hallottak?
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm. Az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti, a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár Városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak lerendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása

0: Nekünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 5-e, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 29 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után innen folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánló.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
9: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 5-én köszöntjük Krisztina nevű hallgatóinkat. A Krisztina név jelentése keresztény, valamint Krisztushoz tartozó, a latin eredetű név egy függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszhat szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. A Krisztina becézése Kriszti, Krisztike, Kriszta, Krisztácska, Tina, Tinácska, Tini, valamint Kiri, jeles viselői a névnek. Détót Krisztina, műsorvezető, híradós, Egerszegi Krisztina, úszó, Keveházi Krisztina, balettművész, Máté Krisztina, műsorvezető, híradós, valamint ön, kedves Krisztina. Ezen a napon ünnepelnek még Abelina, Abélia, Afrodita, Afrodité, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Krisztiána, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Osvát, Peregrina, Páris, Szalvátor, Viátor, Zebediás, Zebulon, Ábel, Áfra, valamint Őzike nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával augusztus 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1813-mal kezdünk, augusztus 5-én Sammorban megszületett Ivar András Aasen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. Egységesítette a 14. és 19. századi dán uralom alatt szétzilálódott norvég tájnyelvek többségét. Az általa megalapozott nyelv a nájroszk, az új norvég, amelyet ma is kb. 1 millió norvég beszél. Szépirodalmi munkássága korabeli népszerűsége ellenére is jobbára csak nyelvi dokumentatív jellegű. 1850-nel folytatjuk, augusztus 5-én született Guy de Maupassant, francia novellista, regényíró. Leghíresebb alkotásai a Szép fiú és egy asszony élete. A 20. század elejére ugorjunk, 1914. augusztus 5-én Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. Folytassuk 1930-al, augusztus 5-én megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Két évet lépünk előre, 1932. augusztus 5-én Budapesten megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki lefordította Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét. Néhány további műve, vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon és a szerzetesség története. Ugorjunk 1948-ra, augusztus 5-én született Varga Gábor, romániai író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen, 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei: A hatodik ostrom, Az itt maradt nyár, A Kronosz elkomorodása. Folytassuk 1962-vel, augusztus 5-én 36 éves korában, valószínűleg gyógyszer túladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. augusztus 5-én halt meg Richard Burton, angol színpadi és filmszínész. Leghíresebb filmjei a Nagy Sándor és a Nem félünk a farkastól. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. augusztus 5-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től 28. vers. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk! Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A mai evangélium egy megrázó és tanulságos találkozást tár elénk. Egy pogányasszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol: a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited! Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogány asszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket. Nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem olyan hűséges és kitartó hitet, mint amilyen a kánaáni asszonyé volt. Amikor késlekedik a válasz, amikor nem értem hallgatásodat, taníts reménykedni és nem feladni. Segíts, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak könyörögni, alázattal, de bízva irgalmadban. Hiszem, hogy a te szereteted túlcsordul minden határon, de egy kevés is elég, mert még egy morzsányi is életet ad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bőre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a használóját.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket. Hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitás hoztam önöknek. Chilis con carnét fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörösbabkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összeforraljuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbefuttatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carnét kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Ma Krisztina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Budapesten 29 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848. Az első magyar bankjegyek. Kossuth pénzügyminiszter az osztrákok jóváhagyásával és 2 forintos bankjegyek kibocsátását kezdte meg. 1963. A fővárosi Operettszínház a Csárdás királynő előadásával Triestben megkezdi olaszországi vendégszereplését. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap további műsorunkban számos érdekes program várja önöket. 9 órakor a Movie and Music című műsorunkkal folytatjuk, amelyben filmajánlókkal és zenével kedveskedünk hallgatóinknak. Ezt követi 10 órától a Cocktail című magazin műsorunk, amelyben érdekes témákról és emberekről lesz szó 2 órán keresztül. 12 órakor a déli hírértékelő műsorunkkal tájékoztatjuk önöket a legfrissebb hírekről. 13 órától a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat a kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 14 órától a Zamat című műsorunkban finom falatokat és érdekes konyhai történeteket osztunk meg önökkel, szintén 2 órán keresztül. 16 órakor a Retikül női magazin műsorunkkal folytatjuk, amelyben sok csajos hírről és kevés fociról lesz szó. 17 órától a Nagy generáció retro műsorunkban a 70-es és 80-as évek zenei világát idézzük fel a legnagyobbak közreműködésével. 18 órakor az esti hírértékelő műsorunkban a nap legfontosabb eseményeiről, idézeteiről és sporteredményeiről tájékoztatjuk önöket. 19 órától a Vers esti mese kabaré című műsorunkban irodalmi és szórakoztató tartalmakkal várjuk a hallgatókat. Végül 21 órától ismét a Movie and Music filmajánló műsorunkkal, majd 22 órától a Cocktail magazin műsorunk újabb adásával zárjuk a mai napot. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A közös európai valuta, a frank és a dollár is gyengült a forinthoz képest, ami azt jelenti, hogy a magyar deviza erősödött. Ugyanakkor a budapesti tőzsde is hatalmasat ment, a forgalom 23,4 milliárd forintos volt, és a vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, a MOL árfolyama pedig soha nem látott magasságba emelkedett. Mindeközben Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába, a Világbank 2025-ös jövedelmi besorolása szerint. Ez azt jelenti, hogy a világ 64 országa és területe tartozik a magas jövedelmű gazdaságok közé, köztük Magyarország is. Ezzel párhuzamosan a forint továbbra is alulértékeltek a dollárral szemben, azonban az alulértékeltség mértéke 12 éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent. Ezzel együtt a vendéglátás forgalmát a következő hónapokban a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja. Az éttermek és büfék sorsa is eldőlt, és erre a nyári változásra kevesen készülnek fel időben. Összességében a gazdasági hírek pozitív irányba mutatnak, a forint erősödése és a tőzsde növekedése mindenképpen jó jelnek számítanak. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Beszámoltunk róla, hogy a veszprémi somogyi házaspár segítségért fordult a lakossághoz, hogy előteremthessék hűséges kutyájuk Lenin műtétének költségeit. A 4 éves moszkvai őrkutyánál súlyos ízületi problémát diagnosztizáltak, amelynek beavatkozása több 100 000 forintba kerül, és a házaspár jelenleg nem tudja kifizetni. Ezzel párhuzamosan olvasható portálunkon, hogy egy vietnami tanár, Nguyen Hoang Hai Deng, mesterséges intelligencia alapú alkalmazást programozott, amelynek célja a fogyatékkal élő gyermekek közösséghez való kapcsolódásának elősegítése. Kiemeltük, hogy a Párizsi Fiatal Vakok Nemzeti Intézete is különleges programmal készül a 2026-os örökség napjaira. Az útjelző hálózat pedig részletes szakmai javaslatcsomagot állított össze, amely hangsúlyozza, hogy a tervezetben szereplő feladatok egy része rövidebb határidővel is elindítható lenne. Mindezek mellett megható vallomást tett Weiss Fanny, a Siket modell, aki elárulta, hogy gyerekként hitt abban, hogy felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, de megtanult ebből felállni. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Hamarosan 7 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Jó reggelt!
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
3: Hobby!
1: Városi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi

0: Mazda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ezen a reggeli napon Krisztina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 29 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 5-én köszöntjük Krisztina nevű hallgatóinkat. A Krisztina név jelentése keresztény, valamint Krisztushoz tartozó, a latin eredetű név egy függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszhat szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. A Krisztina becézése Kriszti, Krisztike, Kriszta, Krisztácska, Tina, Tinácska, Tini, valamint Kiri, jeles viselői a névnek. Détót Krisztina, műsorvezető, híradós, Egerszegi Krisztina, úszó, Keveházi Krisztina, balettművész, Máté Krisztina, műsorvezető, híradós, valamint ön, kedves Krisztina. Ezen a napon ünnepelnek még Abelina, Abélia, Afrodita, Afrodité, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Krisztiána, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Osvát, Peregrina, Páris, Szalvátor, Viátor, Zebediás, Zebulon, Ábel, Áfra, valamint Őzike nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1813-mal kezdünk augusztus 5-én. Számmorban megszületett Ivar András Aasen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. Egységesítette a 14. és 19. századi dán uralom alatt szétzilálódott norvég tájnyelvek többségét. Az általa megalapozott nyelv a nájroszk, az új norvég, amelyet ma is kb. 1 millió norvég beszél. Szépirodalmi munkássága korabeli népszerűsége ellenére is jobbára csak nyelvi dokumentatív jellegű. 1850-nel folytatjuk augusztus 5-én született Guy de Maupassant, francia novellista, regényíró. Leghíresebb alkotásai a Szép fiú és egy asszony élete. A 20. század elejére ugorjunk, 1914. augusztus 5-én Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. Folytassuk 1930-al, augusztus 5-én megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Két évet lépünk előre, 1932. augusztus 5-én Budapesten megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki lefordította Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét. Néhány további műve, vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon és a szerzetesség története. Ugorjunk 1948-ra, augusztus 5-én született Varga Gábor, romániai író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen, 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei: A hatodik ostrom, Az itt maradt nyár, A Kronosz elkomorodása. Folytassuk 1962-vel, augusztus 5-én 36 éves korában, valószínűleg gyógyszertúladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. augusztus 5-én halt meg Richard Burton, angol színpadi és filmszínész. Leghíresebb filmjei A Nagy Sándor és A Nem félünk a farkastól. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. augusztus 5-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től 28. vers. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A mai evangélium egy megrázó és tanulságos találkozást tár elénk. Egy pogányasszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol: a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited! Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogányasszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket. Nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem olyan hűséges és kitartó hitet, mint amilyen a kánaáni asszonyé volt. Amikor késlekedik a válasz, amikor nem értem hallgatásodat, taníts reménykedni és nem feladni. Segíts, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak könyörögni, alázattal, de bízva irgalmadban. Hiszem, hogy a te szereteted túlcsordul minden határon, de egy kevés is elég, mert még egy morzsányi is életet ad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: hobbyradio.hu
5: A rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bőre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a használóját.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848. Az első magyar bankjegyek. Kossuth pénzügyminiszter az osztrákok jóváhagyásával és 2 forintos bankjegyek kibocsátását kezdte meg. 1963. A fővárosi Operettszínház a Csárdás királynő előadásával Triestben megkezdi olaszországi vendégszereplését. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió híreiben mostanában több olyan történet is megjelent, amelyek a fogyatékossággal élő személyek mindennapjait és a velük kapcsolatos innovatív megoldásokat mutatják be. Beszámoltunk róla, hogy egy veszprémi látássérült házaspár moszkvai őrkutyájának, Leninnek műtétre van szüksége, és a házaspár a lakosság segítségét kéri a költségek fedezéséhez. Olvasható portálunkon, hogy egy vietnami tanár érzelmi mesterséges intelligencia segítségével kommunikál siket és némá gyerekekkel, és kiemelték, hogy ez a technológia milyen fontos szerepet játszhat a fogyatékossággal élő gyermekek beilleszkedésében. Ezen kívül olvashattak a hallgatóink a Párizsi Fiatalvakok Nemzeti Intézetének programjáról is, amely a 2020-an tadós örökség napjaira készül. Az útjelző hálózat részletes javaslatcsomagot állított össze az országos fogyatékosságügyi program támogatására, hangsúlyozva, hogy a tervezetben szereplő feladatok egy része rövidebb határidővel is elindítható lenne. Weiss Fanny, a Siket modell megható vallomást tett, amelyben elárulta, hogy gyerekként abban hitte, felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, de megtanult ebből felállni. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további érdekes cikkeket és történeteket találhat. Zene után folytatjuk.
1: Hobbyrádió.
2: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátra lévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. 9 órától a Movie and Music című filmajánló műsorunkkal folytatjuk, amelyben film és zene találkozik. Ezt követi 10 órától a Cocktail magazin műsorunk, amely 2 órán keresztül érdekes témákat és embereket mutat be. Délben a déli hírösszefoglaló keretében összefoglaljuk a nap fontosabb eseményeit. 13 órától a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 14 órától a Zamat műsorban finom falatokat készítünk a konyhánkban, szintén 2 órán keresztül. 16 órától a Retikül női magazin műsorunkban sok csajos hírt és kevés focit találhatnak. 17 órától a Nagy Generáció retro műsorunkban a 70-es és 80-as évek zenei világának legnagyobb alakjai kerülnek reflektorfénybe. 18 órától az Esti hírösszefoglaló műsorunkban a nap legfontosabb eseményeit és érdekességeit fogjuk össze. 19 órától Esti mese, kabaré és a nap érdekességei várják az érdeklődőket. 21 órától ismét a Movie and Music filmajánló műsorunkkal találkozhatnak, majd 22 órától a Cocktail magazin műsorunk zárja a napot érdekes témákkal és emberekkel. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Szerdán, augusztus 5-én jelenleg 29 fok van, és az időjárás napsütéses. A szélsebesség elég mérsékelt, mindössze 3 km/h, ami szinte alig érezhető. A mai nap folyamán a hőmérséklet elérheti a 41 fokot, és 11 órán keresztül élvezhetjük a napsütést. Az UV-index 7, tehát érdemes vigyáznunk a bőrünkkel. A következő napokban az időjárás változékony lesz. Holnap, csütörtökön, továbbra is napsütésre számíthatunk, de a szélsebesség növekedni fog, és akár 50 km/h is lehet. Az eső esélye 22%, tehát nem kell aggódnunk, de érdemes egy esernyőt magunkkal vinni. A hőmérséklet 32 és 41 fok között lesz. Pénteken, augusztus 7-én az időjárás már nem lesz olyan szép. Az eső esélye 77%, tehát valószínű, hogy esni fog. A szélsebesség tovább növekszik, és akár 57 km/h is lehet. A hőmérséklet 21 és 32 fok között lesz, tehát érdemes egy kis kabátot magunkkal vinni. Az UV-index 5, ami viszonylag alacsony, de azért érdemes vigyáznunk a bőrünkkel. 9 órakor a Movie and Music várja önt. Hamarosan 8 óra, így műsorunk véget ér. Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Világjáró
10: a Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
12: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandók, kórusok a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel érő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zúló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
10: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 5-e, szerda. Fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
10: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
11: A cukorbetegség a szervezet anyagcseréjének krónikus megbetegedése. A betegség oka a hasnyálmirigy által termelt inzulin hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége.
13: A cukorbetegek étrendje az, aki egyensúlyozott egészséges táplálkozási alapokra épül, csak mivel mennyiségileg megszabott étrend, egy kicsit koncentráltabban nem elég csak a energiamennyiségre figyelni, hanem párhuzamosan, ha testsúly felesleg van, mert nem minden cukorbeteg elhízott, ha testsúly felesleg van, akkor párhuzamosan kell nézni a bevitt szénhidrát mennyiséget és a kalóriákat.
11: Ma Magyarországon több mint 1 millió embert érint a cukorbetegség, azaz minden tizediket, de a fele nem tudja ezt magáról.
13: Most a cukorbetegek 80%-ának azért kellene fogyni, mert elsősorban a cukorbetegség kialakulásának a hátterében is az elhízás van. Egész pontosan a szöveteknek az inzulin érzékenysége az romlik, és nem elég hatékonysággal dolgozik a szervezetükbe az inzulin, emiatt ugye többlet inzulint kell termelni, emiatt viszont a hasnyálmirigy egy idő után kifárad, és ezt a többlettermelést nem bírja ugyanúgy, mint egy fáradt ember, se bír már még többet dolgozni. Most a testsúlykorban tart az megegyezik minden egészséges embernek a energiaszegény étrendjével, csak annyi a különbség, hogy a cukorbeteg diétában egyetlen egy tilos dolog van, a cukor, méz, szőlőcukor és az ebből készült ételek, italok. Ez se azért, mert luxus energiát jelent egyébként is a szervezetnek, hanem mert ezek olyan hirtelen emelik meg nagyon magasra a vércukorszintet, amivelnek még egy gyógyszeres kezelés vagy inzulin kezeléssel sem lehet utána menni. Ugye a testsúlycsökkentés az általában az orvos által úgy van meghatározva, hogy figyelembe veszik, hogy milyen egyéb betegségei van, és milyen tempóba fogyjon. Ugye, mivel a férfiaknak magasabb az alapanyag cseréjük, általában nekik az 1500-1600 kalória 180 g szénhidrátnál kezdődik az étrend. Nőknek, mivel az alapanyag csere némileg kevesebb, emiatt egy 1200-1300 kalória, kb. 160 g szénhidráttal lenne az ideális összetéte. A legnagyobb probléma, hogy a cukorbeteg étrendbe, hogyha már gyógyszeres vagy inzulinterápia van, és olyan gyógyszer, amit termelteti az inzulin, tehát vannak olyan típusúak, amik nem ilyen hatásúak, azok ugye nem hatnak ki az inzulin anyagcsere, tehát ott, ahol termeltetem az inzulint, ott, ha meghatároznak egy bizonyos szénhidrát mennyiséget egy étkezésre, akkor körülbelül azt meg kell enni. Az biztos, hogy az extrém sportokat kevésbé ajánljuk. De azokat a hétköznapi sportokat, hogy futás, úszás, gimnasztika, séta, kirándulás, tehát az, amit minden egyes embernek is úgy általában szoktunk ajánlani, ezeket minden további nélkül lehet.
10: Műsorajánló.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
14: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
2: Egészségedre!
1: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az szép, a hűvérti táncra fel.
4: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a víz közműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Augusztus 5-e, szerda. Fővárosban az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
1: Hobby Rádió.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Track boys!
10: Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez egy újabb Movie and Music, amelyben a mai műsor Tripla X lesz, hiszen a Tripla X című filmmel fogunk foglalkozni. Először egy-két szóban majd az első részről, majd inkább a második részre fogjuk a nagyobb hangsúlyt fektetni. Az első pár perc történései mosolyt csalnak az arcokra. Ebből a filmből a rossz előjelek, a vajákos asszonyok intő beszámolói ellenére is lehet még valami. Újabb pár perc után rá kell eszmélnünk, hogy az öreganyok kristálygömbre vetett, kissé feldúlt tekintetüket nem csak a hatás fokozásának érdekében vetették be. Most jöjjön kettő dal a filmből, utána pedig jövök vissza a részletekkel.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.

0: ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
12: Az önök kedvéért.
13: A történet szerint az előző Tripla X, miután Vin Diesel nagyon jól tette, hogy inkább púderes hátsójú gyerekeket pesztrál új filmjében, csúfos balesetet szenved. Nesze, ha nem vállaltad el, akkor most jól beléd rúgunk. Szóval a fepezselt arcú Augustus Gibbons, akit Samuel L. Jackson alakint, az NCI egyik szupertitkos föld alatti bázisán teszi napi teendőit. Értékeli az előző, csupasz testre bundát, Tripla X ügynöki sikerét és szürcsölgeti kedvenc kávéját, amikor izzó szemű kommandósok hatolnak be az elméletileg perforálhatatlan bunkerrendszerbe, hogy egy delikát ólomsalátával próbálják meg elhallgattatni emberüket. Gibbons egy tuningolt zsírverdával igen nagy sebességgel távolodik. Lee Tamahori egyébként töretlen imádatával veti be többször is ezt a kissé elcsépelt rendezői Deus Ex Machinát.

Movie and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Movie and Music.
2: Filmzenék
1: egy órában.
2: Egy órában.
3: A huncutkodás mögött egy bizonyos George Deckert, avagy William Dufault áll, aki akkurátusan átgondolva a szerep elvállalásának következményeit, mégis rábólintott a szerepre, és lehet, hogy most láttuk utoljára a mozivásznakon, aki egyébként előszeretettel sertepelt él az elnök körül, és presszionálja, hogy a segédprogramok helyett inkább még több forrást kellene fordítani a fegyverkezésre. Gibbonsnak nincs ínyére, hogy ki akarják húzni a szőnyeget alóla, így rég elfeledett kommandós társa Darius Stone, avagy Ice Cube kiszabadítása mellett dönt. Feltűnik a főszereplő Darius Stone, azaz Ice Cube, aki három kiváló gettó film és feka filmben szerepelt, így például a Fekete Vidék, Végre Péntek és a Péntek Esti Gázban, ezután az akció felé fordította a tekintetét. Ice Cube ezután igazi Nigga White attitűd és Darius Stone szerepében csak egy pufi óvodást láthatunk, aki sértődötten lefelé görbülő szájacskájával és az elszórt Black Jackójával az egyébként is borzalmasan félrelőtt forgatókönyvet próbálja menteni. A főszereplő tehát egy felgyúrt fekete srác, akit néhai kommandós társa Gibbons véletlenül 9 évig egy börtöncellájában felejtett. Gyors menekülés, agyonvágott akciójelenetek és már is a gonosz nyomában loholhatnak hőseink.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
6: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
7: Az önök kedvéért.
8: A filmben előkerülnek a filmre vetített, az alapötletet kifigurázó borzalmas viccek a hihetetlenül feltuningolt, le- és felhőre ültetett, ám koncepció hiányában született terepjárók. A Ford által szponzorált alul szerepeltetett csúcsmodellek. A hammerek és a bennük ücsörgő vicces fekák, akik már kötöttek el tankot is. Végül a vicces technikai hülye gyerekek szerepében tetszelgő fehér fazonra és az előbbiekre a Darius nemi identitására utaló sült krumpli és hamburger poén teszi fel a paraszt koronát, Exhibit szerepét viszont jobb nem is háborgatni.

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Movien Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
1: Kínos film mindenféle agymunkát megelőző összetapasztott sztori elemekkel. Az egész egy 1000 darabra szakított gagyi, akcióbetétekkel tarkított amatőr dedó játék szerintem, melyet még a gettóban is kétes lelkesedéssel fogadtak. Az első rész a két kartonnyi hibalista ellenére is nézhető film volt, ám Simon Kinbergnek és Lee Tamahorinak össze kell ülnie, hogy vajon a forgatókönyvben vagy a megvalósításban keresendő az inkompetencia gyökere. Hát elnézést kérek, hogy a végére csak kijött belőlem, hiszen kikívánkozott a személyes véleményem, de szeretném hozzátenni, hogy ez csak az én véleményem, ettől függetlenül nagy valószínűséggel lesznek önök között olyanok, akiknek nagyon is tetszeni fog majd ez a film. Kellemes tévénézést, kellemes DVD-zést kívánok, és ne felejtsék el, továbbra is kellemes rádiózást kívánok az önök éterén keresztül. A mikrofonnál Gera Zsoltot hallották, további kellemes szép napot kívánok!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jó estét mindenkinek! Hey! Hey! Hey! Yeah! Ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donáth Tibor! Dipcsi! Játszott a király!
1: Hobby Rádió.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményét. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42.

0: fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
2: Mindenkinek mosolygós szép napot kívánok, ez már a Koktél, eltelt egy újabb hét, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, nem sokára ebben az órában egy felmérésről tudok beszámolni önöknek, mégpedig a prémium jégkrémekről, vagy egyáltalán a jégkrémekről, illetve a fagylaltokról, hogy Magyarországon ki miért fogyaszt szívesen, melyik nem képviselője szereti jobban ezt az édességet, nos erről nem sokára be fogok számolni itt önöknek a Koktél első órájában. Ezek után könyvajánlóval térek vissza, melyben ma a Koller Edit Napló Töredelmek című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után a migrén a nyaralás során sem kímél, mi a teendő, erre is keressük a választ, úgy mint megtudhatják azt is, hogy 110 évesen lett apa, de hogy ki, hol, miért, az ebben az órában még kiderül, ígérem. Egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, elárulom, hogy az otthonunkat fogjuk körbejárni szintér és harmónia ügyileg, valamint a növényekről is hallhatnak információt itt a Koktélban. Remélem, hogy a következő 2 órában együtt fogjuk kavergetni, kavargatni és fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt, mert hogy ez az Életmód magazinunk, melyben, ahogy ígértem, egy felméréssel térek vissza néhány jó zene után, melyből az fog kiderülni, hogy hogyan is állunk mi magyarok a jégkrémekhez.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány. Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life. A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től. World Life.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Eat out, Chad.

0: Ahogy ígértem, itt a koktél első órájában már is egy felmérés hoztam önöknek a magyarországi jégkrém, illetve fagylalt evés szokásokról, vagy az ízvilágról. Egy prémium jégkrémjeiről ismert cég felmérése szerint az ár kevésbé számít kedvenc jégkrémünk megvásárlásakor. A válaszadók körében a legfontosabb választási szempont az íz, a termék ára pedig csak az ötödik helyen szerepel. A nők jobban szeretik az összetettebb ízkompozíciókat. A prémium jégkrémeket gyártó cég internetes felmérése szerint az emberek ma már jellemzően évszaktól függetlenül fogyasztanak jeges édességet, igaz, hogy a tölcséres fagylaltokat télen továbbra sem vásárolják. Úgy tűnik, a kánikulában továbbra is kedvenc édességünk marad a jégkrém és a fagylalt, ezzel együtt egy magasabb minőségű követelményeket támasztunk a termékekkel kapcsolatban. Illetve nyitottak vagyunk az új ízekre, a vanília csoki puncs egyed uralma már a múlté. A válaszadók 59%-a említi kedvenc ízei között a csokoládét, de ezen belül is köszönhetően a rendkívül széles választéknak megkülönböztetik favoritjukat dupla csokis, csoki darabos, csoki öntetes vagy étcsokis néven. A gyümölcsös és teljes ízek rajongó tábora hasonló méretű. A válaszadók fele nem tesz különbséget a két típus között, de megfigyelhető, hogy náluk viszonylag újnak számító ízeket is említenek a fogyasztók kedvencükként. A válaszok között nem egyszer felbukkant az erdei gyümölcsös, a túrótorta, a makadámia dió, a stracciatella, sőt a fenyőmagas capraccio is. A megkérdezett fogyasztók 81%-a a gyümölccsel, süti darabokkal dúsított fagylaltok mellett tette le a voksát. Úgy tűnik, ebben is hozzászoktunk a széles választékhoz. Jellemző, hogy az egynemű fagylaltok inkább a férfiak körében népszerűek. A nők ellenben azt szeretik, ha a jégkrém összetettebb kompozíció, a süti darabok, gyümölcs, mogyoró, habcsok, morzsa öntetés gazdagítja. A válság nem érezteti hatását a jeges édességek fogyasztásában. A megkérdezettek körében 51% ugyanannyi jégkrémet, fagylaltot vásárol, mint a korábbi években. Ezzel együtt az otthoni fagylalt készítés eltűnőben van. Mindössze 13%-a jelezte, hogy maga is készít fagylaltot vagy más jeges édességet. A jégkrém vásárlásnál a legfontosabb szempont szinte egységesen a válaszadók 87%-a számára az íz, ezt követi az állag és a felhasznált alapanyagok, majd a szín, és csak ezután veszük figyelembe az árat, mint választási szempontot. Ez egybevág azzal a tapasztalattal, miszerint a prémium kategóriás fagylaltok forgalmában nem érzékelhető a válság hatása, ezek a fogyasztói márkahűek és kevésbé árérzékenyek. A legtöbbeknek 85%-nak számít, hogy milyen alapanyagból készült a jégkrém. Ezzel együtt a válaszadók 40%-a megbízik a gyártókban, és úgy véli, a jó minőségű márkás jégkrémek a felhasznált alapanyagok tekintetében is megbízhatóak, és csupán harmaduk olvassa el a termék címkéjén az összetevők listáját. A felmérés 200 fős, nem reprezentatív mintán készült, a válaszadók 70%-a 20 és 40 év közötti nő. Ezek alapján azt gondolom, hogy körképet kaphattunk, hogy jelenleg milyen jeges édességet fogyasztunk szívesen. Én amondó vagyok, mint a legtöbb nő, hogy szeretem, hogyha összetettebb ízvilágú egy fagylalt vagy egy jégkrém. Ezek alapján szoktam én is vásárolni, de önök is megírhatják a véleményüket akár ezzel kapcsolatban az ismert elérhetőségeinken keresztül. Azonban néhány jó zene után itt a koktélban nem sokára könyvajánlóval térek vissza.
1: Témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Riszállom úgyis, úgyis. Riszállom úgyis, úgyis. Riszállom úgyis, úgyis. Riszállod.

0: Itt a koktél első órájában már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz, melyben ma Koller Edith Napló Töredelmek című könyvét ismertetem önökkel. Ez a könyv Koller Edith eredetileg nem kiadásra szánt napló töredelmei. A most 80 éves fantasztikus, izgalmas, ma is gyönyörű asszonyi. Edith szinte egész életében írt csak úgy hangulatra, sugallatra, írt Magyarország ostromakor, írt a rendszerváltáskor. Sokakat ismert és támogatott, jó néhányszor látta vendégül Bosos Miklóst, Szőnyi Istvánt, Pécsi Sándort, Horthy Hannát, Subka Mannát, de ha sors úgy hozta, még Acél Györgyöt is. Ezek a sorok egyszerre megrázóak, de felemelőek is. Nekünk nincs más dolgunk, mint leülni és olvasni Edith naplóját. Ha kíváncsiak a közel elmúlt 80 év napló töredelmeire, akkor célszerű elolvasni Koller Edith Napló Töredelmek című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arra keressük a teendőt, hogy mit kell tennünk, amikor nyaralás során sem kímél minket a migrén.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélban már is megtudhatják a teendőt, hogy mit kell tenni akkor, amikor a migrén a nyaralás során sem kímél minket. A megelőző 12 hónap során migrénben szenvedő emberek 86%-a tapasztalt migrénes rohamot a nyaralás alatt. 5 megkérdezettből egy ember 21% mondta, hogy általában vagy gyakran szenved migréntől a vakáció folyamán. A párás időjárás, az alvási szokások megváltozása és az alkohol a migrén gyakori kiváltó okai. Egy új brit tanulmány arra is rávilágított, hogy a migrén hogyan és milyen mértékben teszi tönkre az emberek nyaralását. 58%-uk nem megy el nyaralni, 56%-uk nem tölti az idejét a családjával, 56%-uk érzi úgy, hogy más emberek hangulatát is lehúzza. Vannak azonban olyan praktikák, amelyek segítségével a migrénre hajlamos emberek is élvezetesebbé és felhőtlenebbé tehetik a vakációjukat. Készüljön fel minél jobban a nyaralásra, hogy ne legyen oka idegeskedni. Mivel a stressz a migrén egyik kiváltó oka, ezért fontos dokumentumait tegye bele az utazó táskájába, mielőtt elutazik, hogy ne legyen oka pánikba esni. Menjen ki a repülőtérre legalább egy órával az indulás előtt, hogyha nem repülővel megy nyaralni, akkor az indulás előtt fél órával legyen legalább kész. Inkább jobb nyugodtan meginni egy kávét, mint hogy túl későn kiírni akár a repülőtérre, vagy későn elindulni mondjuk a buszhoz, vonatra, s esetleg lekésni a járatot, amely szintén feszülté teheti. A harmadik jó tanácsom, hogy az eltérő időzóna is kiválthatja a migrént, ezért ne felejtse el magával vinni a migrén gyógyszereit. Azonban, hogyha Magyarországon megy utazni, akkor is a klíma változhat országon belül, erre is érdemes odafigyelni, és természetesen, hogyha van már gyógyszere a migrénre, akkor vigyen magával, ha pedig nincs, akkor keresse fel a házi orvosát. Ennyit tudtam tanácsolni a nyári nyaralással kapcsolatban, hogy a migrént talán elkerülje. Azt gondolom, hogy pánikra semmi ok, az orvostudomány nagyon fejlett, és tudnak önnek segíteni. Én azzal tudok önnek most segíteni, hogy kiváló jó muzsikákat játszok, és majd nem sokára azzal térek vissza, hogy 110 évesen lett apa valaki, de hogy ki, hol, miért, az nem sokára kiderül itt a koktél első órájában.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió!
3: Reklám!
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom!
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Képzeljék el, 110 évesen lett apuka. 110 éves korában végre apa lett Billy, a teknős. Párjával, a 47 esztendős Tamival együtt 7 tojást raktak, amelyek 8-12 hét után kelnek majd ki. A hüllő gazdája bukkant rá 20 cm mélyen elásott tojásokra kertjében. A gyanú akkor ébredt benne, amikor látta, hogy Tami bemászik a virág ágyásba. A teknős hölgy sokáig elutasította a hím szerelmi rohamait, Billy számtalanszor üldözte át a kerten Tamit férfiúi hévtől tüzelve, míg végül kötélnek át. Billyt a tulajdonosa egy 80 éves rokontól kapta 15 évvel ezelőtt. Ő is a hozzátartozói vigyáztak Billyre, annak 1899-es születése óta, Tami pedig 3 éves korában került a családhoz. A teknősök számára 2 kuckó épült a kertben, de az utóbbi időben észrevették, hogy ugyanabba húzódnak be mindketten. Valószínűleg így törhetett meg a jég Tami szívében. Tudom, hogy ez egy kicsit most becsapós volt, mert hogy önök emberre gondoltak, de a teknősök korában ez a 110 év jónak számít, sőt rendkívülinek, és ezért is jó, hogy ilyen idősen még apuka lehet a teknős. A nagyvilágban történnek ilyen események is. Nem csak a rosszra kell, nem csak a rosszat kell nézni, nem csak a rosszat kell hallgatni, hanem ezek a jó kis történetek még színesebbé, szebbé tehetik akár az önök napját is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: justice and do this some serious justice.
1: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek máshová, mert hogy a következő órában az otthonunkat fogjuk körbejárni szintér és harmónia ügyileg, valamint a házi szobanövényekről is szó lesz itt a koktél második órájában. Én azt tudom önöknek tanácsolni, hogy most is maradjanak velünk és hallgassák továbbra is a koktélt, együtt tudjuk készíteni, kavargatni, no meg fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt.
2: Témák, érdekes emberek, koktél,
3: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
3: Érhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hull gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Hallottam már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
11: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Ebben a 60 percben az otthonunkat fogjuk körbejárni, színügyileg, térhatás ügyileg, valamint harmónia szempontjából, és meghallgathatják, hogy a növények mit is szimbolizálnak, illetve mely növényt nem érdemes hálószobába tartani, és hasonló növényekről szó lesz itt a Koktélban. Remélem, most is együtt szürcsöljük azt a bizonyos alkoholmentes italt. Egy kis zene után már is arról lesz szó, hogy melyik szín mit jelent, illetve a színkört hogyan is kell értelmezni.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
13: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
0: Nagy generáció! Illés!
14: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
13: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
15: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
13: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Gyere fel, nem táncolj, mi!
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt a Koktélban, az Életmód magazinunkban már is csapjunk bele abba, hogy hogyan választunk otthonunkban megfelelő színeket, milyen hatással vannak a látványra, a térre, miként hatnak hangulatunkra, egészségünkre a sárgák, a pirosok, a kékek és társaik. Először is van nekünk egy bizonyos színkörünk, ami a kékből kiindulva átmegy zöldbe, sárgába, narancssárgába, pirosba és végül a lilába. Logikus módon a kékhez, hogy a sárgát keverünk, akkor zöld lesz, és aztán kapunk egy tiszta sárgát. Utána, ha ehhez a sárgához elkezdjük a pirosat hozzákeverni, akkor először narancssárga lesz, és kapunk egy tiszta piros színt. Utána pedig a piroshoz hozzákeverve a kéket, lila színt fogunk kapni. Nos, így kell elképzelni ezt a bizonyos színkört, ahol ugye van három alapszínünk, a piros, a kék és a sárga, valamint ezeknek a keveréke a zöld, a narancssárga, illetve a lila. A színkör megmutatja a színek egymáshoz való viszonyát. Középen az elsődleges színek, ahogy említettem, a sárga, a vörös vagy piros, illetve a kék, majd a másodlagos, vagyis az előbbiek keveréke. Ez ugye nem túl bonyolult. A sárga tágítja a teret. Élénk árnyalatai friss, vidám hangulatot árasztanak, a fakó, pasztás sárgák pedig barátságosabbá, melegebb hangulatúvá teszik a környezetünket. Előbbiek nagy felületen esetleg túl harsányak lehetnek, ezért óvatosan kell bánni velük. Falakon, bútorokon, textíliákon egyaránt jól alkalmazhatók, viszont padlón inkább a sötétebb árnyalatait használjuk, mármint a sárgának. De hogy hogyan is hat ránk a sárga szín? Fokozza az étvágyat, serkenti az emésztést, javítja a hangulatunkat, erősíti az idegeket, segíti az agymunkát. Most akkor lehet ezt a sárgát használni a konyhában, mert hogy vagy az étkezőben, hogy jó étvágyunk legyen és az emésztésünk gyorsabb legyen, de éppenséggel lehet a dolgozó szobában vagy a nappaliban használni, hogy az agytekervényünk beinduljon és jobbnál jobb gondolataink legyenek. Na de hát nem sokára, néhány zene után visszaérkezek a piros, illetve a kék színnel, hogy ezeket hol alkalmazzunk, illetve hogy milyen hatással is vannak ránk ezek a színek.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Koktélban tovább folytatjuk a lakásunk csinosítását, mármint festés ügyileg, vagy függöny textíliák ügyileg, és a sárga után most a piros színnel ismerkedünk meg. Ez a szín szűkíti a teret, közelebb hozza a dolgokat, melegséget visz a környezetébe. Erős szín, s ha túl domináns, akkor zavaró, idegesítő is lehet, úgy mint számomra. Sötétel bíborvörös árnyalata szenvedélyt, a lángoló piros aktivitást, a világosabb málna szín frissességet sugároz. Fabútorokkal, kiegészítőkkel, barátságos, otthonos bronz és aranyfelületekkel pedig elegáns képet mutat. De hogy hogyan is hat ránk a piros szín? Növeli a meleg érzetet, gyorsítja az anyagcserét, megemeli a vérnyomást. Azt mondjuk tudni kell rólam, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem a piros színt, és nem tudom elviselni mondjuk az otthonomban. Ruha ügyileg mondjuk éppen-éppen még fel tudom venni, de hogyha valaki szereti a piros színt, akkor se vigye, úgy gondolom, túlzásba. Van nekünk még ugye az alapszínünk a kék. Ez tágítja a teret, hűs, tiszta, nyugodt hatást kelt, világos árnyalatai frissítőek, nagyszerűen alkalmazhatók a fürdőszobákban, de a nappaliban is jól mutatnak a különböző nyersfa bútorokkal, kiegészítőkkel, fehérekkel, fémszínekkel is akár. Saját maga árnyalataival variálva is elegáns környezet alakítható ki a segítségével. De hogy hogyan is hat ránk a kék szín? Megnyugtatja az idegeket, csökkenti az agresszivitást, segít ellazulni. Ezek után tehát így tessék kifesteni az otthonukat, illetve így tessék kiegészítőket vásárolni, hogy melyik szín hogyan is hat ránk, hogyha valamit ezzel el szeretnének érni. Nemrég olvastam egy tanulmányt. Ott azt írták, hogy a csomagolást, illetve a reklámokat úgy készítik el, hogy úgy hassanak ránk, hogy azt megvegyük, vagy éppen arra bizonyos életszakaszra, korosztályra hasson, tehát a színnek van bizonyos jelentése. Ez most már pedig bebizonyított tudományos tény. Nem sokára itt a Koktélban a térhatásokról, a harmóniáról és a vibrálásról lesz szó az otthonunkban, de csak is néhány zene után.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Ahogy ígértem, itt a koktélban már is tovább járjuk az otthonunkat különböző szemszögből, most térhatás ügyileg fogjuk megvizsgálni. A különböző színekből fehér hozzáadásával világosabb, feketével keverve sötétebb tónusokat kapunk. A sötétebbek szűkítő, illetve a világosabbak tértágító hatását jól kihasználhatjuk a lakberendezésben. Például a falak, a mennyezet és a padló színezésével az arányokon is javíthatunk. A kis alapterületű magas helységeknél a sötétebb mennyezet, alacsonyabbaknál általában a sötétebb falak és a világos plafon formája előnyösen a lakóteret. A térhatást a tónusok mellett az is befolyásolja, hogy az adott színek a meleg, a sárgától a pinkig, vagy a hideg hatásúak közé tartoznak. A meleg árnyalatok előtérbe lépnek, a hidegek pedig távolodnak. De hogy harmónia, illetve vibrálás ügyileg mi is a helyzet? A körben a szemmel álló színek kiegészítik egymást. Ezeket nevezzük komplementer színeknek. Összekeverve ugyan kioltanák egymást, tehát semleges szürkét kapnánk, de egymás mellett erősítik a másik hatását. Látványos kontrasztjukkal kiemelik, teltebbé teszik, ugyanakkor ellensúlyozzák is a párjukat, s így teremtenek harmóniát. A körben közeli szomszédban álló színekkel vibrálóbb hatást is elérhetünk. Használatuk azonban óvatosságot igényel, mivel nagyobb felületeken használva könnyen üthetik egymást, s feszült hangulatot teremthetnek. Több szín azonos világosságú árnyalatát vagy egyetlen szín különböző tónusát használva általában könnyebb a harmonikus környezet kialakítása. És most vegyük is át, hogy mely azok színek, amik esetleg ütik egymást, vagy éppen erősítik egymás mellett magukat. Nos, ugye ez a lila, a sárga, a piros, illetve a kék, ezek állnak egymással szemben, mert hogy ahogy azt mondtam, hogy a kékből kiindulunk és a lilába jutunk el, kék, zöld, sárga, narancsárga, piros és a lila, így kell ezt a színkört elképzelni, és ezek után így kell ezeket a színeket alkalmazni, és nem sokára, néhány zene után a koktélban folytatjuk a lakásunk körbejárását, és most növényügyileg fogjuk megvizsgálni az otthonunkat, hogy melyik növényt melyik helységben mondjuk nem szabad használni.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi rádió.

0: Szokták mondani, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, azonban most megtanuljuk közösen, hogy az otthonunkban mely helységben milyen növényeket nem szabad ültetni, vagy illetve tenni. A virágokkal, növényekkel életet, vidámságot tudunk varázsolni otthonunkba. A nappaliban lévő friss vágott virágok üdítő yang energiája kellemes vibrálást hoz a környezetünkbe. A virágok segítségével igen kedvező feng shuit lehet létrehozni. Azonban van néhány alapelv, amit érdemes mindig betartani. Ha a vágott virágok hervadni kezdenek, azonnal dobjuk ki őket, mert minden, ami élettelenné vált vagy romlásnak indult, a sok negatív yin energiát hoz létre. Éppen ezért ne helyezzünk száraz virágot életterünkbe, inkább művirágokkal díszítsük otthonunkat, mivel azok a yang életteli energiát szimbolizálják. A virágot a szoba yang energiájának erősítésére és gyengítésére egyaránt használhatjuk. Hálószobában a virágok nem jelentenek jó feng shuit. Yang energiát visznek a térbe, és a felhalmozódó többlet energia nem segíti elő a békés alvást. Mivel a friss virágok ennyire yang jellegűek, kitűnő hatást fejtenek ki beteg vagy lávadozó emberek hálószobájában, mert értékes yang energiával ajándékozzák meg az ott tartózkodó beteget. Vannak olyan növények, melyek kimondottan ártó energiát bocsájtanak környezetünkbe. Az ablakban vagy az ablak párkányon elhelyezett tüskés növények állandóan parányi mérgező energiaszilánkokat bocsájtanak ki magukból, s ezek idővel betegségeket, szerencsétlenséget és vesztességeket okozhatnak. A kaktuszokat a legjobb az épületen kívül elhelyezni, ahol az örök védelmező szerepét töltik be. A tüskék hatékony ellenszert jelentenek az otthonunkat támadó szár csivel szemben. A növényeknek van egy olyan csoportja, amelyek igazán helyesek kinézetre, azonban szimbolikus jelentőségük igen kedvezőtlen hatással lehet élettelünkre. Ezek a bonsai növények. Visszafogott növekedést jelképeznek, feng shui hatásuk nem kedvező. A valódi bonsai növények igen értékesek, ennek ellenére nem jelentenek jó feng shuit, mert az egyéni fejlődést és az üzleti haladás gátló tényezőt testesítik meg. Ha mindenképp szeretnénk otthonunkban elhelyezni egy ilyen növényt, úgy semmiképpen ne helyezzük az otthon vagy a kert fa elem területére. Ha mindenképp szeretnénk bonszájt tartani, az északi részen tartsuk, ott okozhat a legkevesebb kárt. Amennyiben úgy döntünk, hogy a mindennapi életünkbe szerencsét, boldogságot és gazdagságot szeretnénk bevonzani, akkor lakásunk délkeleti részében nevelgessünk narancs vagy citromfát. Ha szerencsénk van, és ki is virágzik a fa, akkor az rendkívül nagy szerencsét ígér. A kínaiak a holdúj év idején, amely a 2008-as évben a február 7-én kezdődik, az első 15 napon keresztül a bejárati ajtó mellett helyezik el ezeket a növényeket, az év sokat ígérő kezdetének jelképeként. Ezt a feng shui praktikát önök is nyugodtan kipróbálhatják majd 2009-es évre vonatkozóan, majd elmondom, hogy 2009-ben a kínaiak a hold új év napja, melyik naptól is kezdődik, majd akkor kell ezt a bizonyos fát elültetni. Azonban remélem most már mindenki ki fogja haigálni a kaktuszát, illetve eme kedves kis bonsai növényt is mellőzzük az otthonunkból. Azonban én is meg kell mondanom, növénypárti vagyok, de azért vegyük figyelembe az energiákat, hát ha tényleg jobban alszunk majd.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban. A Hobbi

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Ennyi volt a mai koktél, már a zárult Tóth Mihály Nikolett információtára. Remélem hasznosan töltötték el meg 2 órát. Abban is bízom, hogy most már otthonossá, harmonikussá tudjuk együtt, vagy külön-külön varázsolni az otthonunkat. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben várom Önöket. Addig is legyen szép napjuk, kellemes hetet, a viszonthallásra!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett
10: megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandók, sok a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 5-e, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 38 fokot mutatnak a hőmérők. Krisztina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, zene után folytatjuk.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 5-én köszöntjük Krisztina nevű hallgatóinkat. A Krisztina név jelentése keresztény, valamint Krisztushoz tartozó, a latin eredetű név egy függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszhat szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. A Krisztina becézése Kriszti, Krisztike, Kriszta, Krisztácska, Tina, Tinácska, Tini, valamint Kiri, jeles viselői a névnek. Détót Krisztina, műsorvezető, híradós, Egerszegi Krisztina, úszó, Keveházi Krisztina, balettművész, Máté Krisztina, műsorvezető, híradós, valamint ön, kedves Krisztina. Ezen a napon ünnepelnek még Abelina, Abélia, Afrodita, Afrodité, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Krisztiána, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Osvát, Peregrina, Páris, Szalvátor, Viátor, Zebediás, Zebulon, Ábel, Áfra, valamint Őzike nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával augusztus 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1813-mal kezdünk, augusztus 5-én Sámmorban megszületett Ivar András Aasen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. Egységesítette a 14. és 19. századi dán uralom alatt szétzilálódott norvég tájnyelvek többségét. Az általa megalapozott nyelv a nairosk, az új norvég, amelyet ma is kb. 1 millió norvég beszél. Szépirodalmi munkássága korabeli népszerűsége ellenére is jobbára csak nyelvi dokumentatív jellegű. 1850-nel folytatjuk, augusztus 5-én született Guy de Maupassant, francia novellista, regényíró. Leghíresebb alkotásai A szép fiú és Egy asszony élete. A 20. század elejére ugorjunk, 1914. augusztus 5-én Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. Folytassuk 1930-al, augusztus 5-én megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Két évet lépünk előre, 1932. augusztus 5-én Budapesten megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki lefordította Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét. Néhány további műve, vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon és a szerzetesség története. Ugorjunk 1948-ra, augusztus 5-én született Varga Gábor, romániai író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen, 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei: A hatodik ostrom, Az itt maradt nyár, A Kronosz elkomorodása. Folytassuk 1962-vel, augusztus 5-én 36 éves korában, valószínűleg gyógyszer túladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. augusztus 5-én halt meg Richard Burton, angol színpadi és filmszínész. Leghíresebb filmjei A Nagy Sándor és A Nem félünk a farkastól. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
2: Ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 5-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től 28. vers. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tiruszt és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A mai evangélium egy megrázó és tanulságos találkozást tár elénk. Egy pogányasszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol: a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited! Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogányasszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket. Nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem olyan hűséges és kitartó hitet, mint amilyen a kánaáni asszonyé volt. Amikor késlekedik a válasz, amikor nem értem hallgatásodat, taníts reménykedni és nem feladni. Segíts, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak könyörögni, alázattal, de bízva irgalmadban. Hiszem, hogy a te szereteted túlcsordul minden határon, de egy kevés is elég, mert még egy morzsányi is életet ad. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a bőre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a használóját.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobby Rádió. Hobby.

0: Folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848. Az első magyar bankjegyek. Kossuth pénzügyminiszter az osztrákok jóváhagyásával így és 2 forintos bankjegyek kibocsátását kezdte meg. Ez is egyenlő. A fővárosi operettszínház a Csárdás királynő előadásával Triestben megkezdi olaszországi vendégszereplését. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az OTP Bank első féléves eredménye ismét megmutatta, hogy a pénzintézet működése már messze túlmutat a magyar piacon. Ugyanakkor a növekvő államadósság és a demográfiai változások miatt a szakértők aggodalmukat fejezik ki a jelenlegi gazdaságpolitika fenntartásával kapcsolatban, ami a magyar államadósság 2050-re a GDP szám 80%-a fölé ugorhat. Ezzel párhuzamosan a forint stabilan tartja az idei évben mutatott több százalékos felértékelődési trendjét, ami elképesztő menetelésbe kezdett, és padlóra küldte a külföldi devizákat. Mindeközben a különböző devizák, mint az euró, a frank és a dollár gyengültek a forinthoz képest. A gazdasági hírek mellett érdekes információk láttak napvilágot a fogyasztóvédelem területén is. Az ECET megnevezést a jövőben kizárólag a mezőgazdasági eredetű alapanyagokból kétszeres biológiai erjesztéssel előállított termékek viselhetik, ami segít a fogyasztóknak felismerni a szintetikus termékeket. A gazdasági helyzetet és a pénzügyi piacokat figyelemmel kísérve fontos megjegyezni, hogy a kamatstop ügye is jogi útra terelődött, amiről minden magyar hitelesnek tudnia kell. A gazdasági környezet változásai és a szabályozások alakulása folyamatos figyelmet igényel a mindennapi életben és a gazdasági döntések meghozatalakon. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírei szerint a vakok és gyengénlátók közössége az elmúlt időszakban számos érdekes eseményen vett részt. Beszámoltunk róla, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesület közel 30 tagja vidám hangulatban és önfeledt kikapcsolódásban részesült a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. Olvasható portálunkon, hogy a Vakok Szövetsége az extrém hőség és az energiaellátást érintő kihívások miatt augusztus 3-7 között otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait, ami a személyesen igénybe vehető szolgáltatásokat és a vakok kertje nyitvatartását is érinti. Kiemeltük, hogy a VGKS sikeresen zárta a szülősegítő szolgáltatások támogatása 2025-öt pályázatot, melynek keretében egy 5 részes podcast sorozatot készített Látássérült szülők a pályán címmel. A sorozat az Egyesület YouTube csatornáján érhető el, és célja, hogy segítséget nyújtson a látássérült emberekkel kapcsolatos feladatok ellátásához. Emellett beszámoltunk egy veszprémi látássérült házaspár kutyájának, Leninnek a történetéről, aki műtétre vár, és a gazdái segítségért fordultak a lakossághoz. További érdekes híreket és részleteket a Hobby Rádió oldalán, a hobbyradio.hu-n találhatnak a hallgatók, ahol folyamatosan frissülnek a hírek és információk a vakok és gyengénlátók közösségéről. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes program várja önöket. 13 órakor a Délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről szerepelnek. Ezt követi 14 órakor a Zamat című műsorunk, ahol finom falatokat készítünk a konyhánkban 2 órán keresztül. 16 órakor a Retikül női magazin műsorunkkal folytad.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat. Szerdán, augusztus 5-én a napsütéses időben élvezhetjük a 38 fokos melegét, miközben a szellő nyugat felől fúj 7 km per órás sebességgel. A mai nap csúcs hőmérséklete eléri a 40 fokot, míg az éjszaka minimuma 28 fok lesz. Az eső esélye 0%, így remek alkalom kint tölteni az időt, akár 14 órán keresztül élvezve a napsütést. Holnap, csütörtökön, a napsütéses idő továbbra is velünk marad, bár az eső esélye már 22%-ra emelkedik. A hőmérséklet változatlan marad, 40 fok lesz a maximum, míg az éjszaka minimuma 29 fokra süllyed. A szélsebesség növekszik, a nyugati irányból fújó szélsebessége 38 km per órára erősödik. Az időjárás kezd elborulni, a napsütéses órák száma csupán egy lesz. Pénteken, augusztus 7-én az időjárás jelentősen megváltozik. Az eső esélye 77%-ra nő, a hőmérséklet pedig csökken, 33 fok lesz a maximum, míg az éjszaka minimuma 25 fokra süllyed. A szélsebesség tovább növekszik, a nyugati irányból fújó szél sebessége 75 km per órára erősödik. A napsütéses órák száma 10 lesz, de az időjárás általánosságban elborul, és csapadékra kell számítanunk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Addi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót! Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
8: A vérellátó rendszer nem csak hazánkban, de világszerte is folyamatos nehézségekkel küzd, hiszen még az igény egyre nagyobb, a véradományok száma csökken. Mindenre megoldást nyújthat egy nemzetközileg már jól működő program, amelynek célja, hogy a műtétek előtt a betegeknek ne legyen szüksége vérátömlesztésre. Dr. Gál Jánost, a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnökét, Balázs Zsanett először a PBM program elnevezéséről kérdezte.
9: A Patient Blood Management-et jelenti, aminek a lényege az, megfelelő magyar fordításai nincs is, hogy olyan eljárásokat alkalmazzunk, amelynek a célja, hogy a betegnek a saját vérét megőrizzük. Tehát ne legyen szükség véradásra, transzfúzióra.
10: Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség önkéntes véradásra?
9: Nem, ugyanis vérre szükség van, és alkalmazva ezt a módszert, ettől függetlenül lehet szükséges, hogy vért kell adnunk, tehát véradásra szükség van. De azt tudjuk, hogy aki vért kap, annak a szövődménye a műtét utáni szakban több lehet, magasabb lehet a komplikáció. Tehát egy mód van, rá kerüljük el, ugyanis a transzfúzió, a véradás, az egy szövettranszplantáció, ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát ez az egyik tényező. Tehát a betegbiztonság szempontjából fontos, hogy ne kapjon vért a beteg, ha ezt meg tudjuk oldani. A másik dolog, hogy egyre kevesebb vér van, pontosabban vér van, de az igény egyre jobban nő. Tehát ha mi tudunk úgymond spórolni, hogy kevesebb vért kell adni, akkor ezzel abszolút értékben is növeljük a rendelkezésre álló vérmennyiséget. Tehát véradásra szükség van, sőt, egyre több vérre van szükség. Ezzel az eljárással így is tudunk segíteni, ha kevesebbet használunk az egyik oldalon, akkor több marad a szükséges esetekre, más műtétekre, mert vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, és a beteg érdekében vért kell adnunk.
10: Romániában és Németországban ez a program már jól működik, és hazánkban?
9: Bizonyos elemeit mi is alkalmazunk már régóta, de ilyen komplexül, szervezetten és tudatosan ezt indítottuk el most ezzel a programmal, tanulva a német kollégáktól, a román kollégáktól. Tehát igazából ezek összességében nem tartalmaznak új eljárásokat, ezek új eljárások, technikáknak az összessége, amit most tudatosan, oktatva, céltudatosan és koncentrálva alkalmazunk. Tehát most sokkal szervezettebben működik, és ami a legfontosabb, felhívjuk rá figyelmet az orvosok, az orvos kollégák részére is, hogy ezzel a gondolkodásmóddal álljanak hozzá a betegekhez.
10: Ezt az új gondolkodásmódot az orvos kollégák hogyan fogadják?
9: Azt kell mondjam, nem is csak az orvoskodók, már az orvosra hallgatóknál ezt oktatni kell. Igazából pozitívan, mert tudják, hogy miről van szó. Egyrészt ez betegbiztonsági kérdés, azért, mert kevesebb a szövődmény. Ha kevesebb a szövődmény, ugye akkor betegek előbb mehetnek haza. Nem kerül annyiba a műtét, nincs annyi probléma. Tehát ez mindenkinek az érdeke. Ezért mi fogjuk össze ezt a programot, mi koordináljuk, mert mi látjuk a beteget a műtét előtt, műtét közben, műtét után. Tehát mi egy koordináló szerepet töltünk be, de ebbe több kolléga is részt vesz. Tehát ugyanúgy begyógyász, gastroenterológus, hematológus, transzfúziós szakember, sebész, traumatológus, tehát ez egy csapatmunka. Tehát a kollégák nyitottak, mert a végső cél az közös mindegyikünk számára, a betegnek a mielőbbi gyógyulása és a mind jobb minőségű gyógyulása.
10: Mi az, amit sikerült átvenni, átültetni a hazai gyakorlatba? Mind a német, mind pedig a román kollégáktól.
9: A szervezettséget és azt, hogy milyen formában alkalmazzuk és oktassuk. Tehát mivel őnekik már vannak tapasztalataik, számszerű tapasztalataik is, de számszerű adataik is vannak, hogy 20%-a csökken a szövődmény. Tehát mindenképpen van egy adatunk, egy tapasztalatunk, amire hivatkozni tudunk, amikor ezt oktatjuk és erről tárgyalunk.
10: Mik az eddigi eredmények? Egyáltalán vannak-e eredmények, hiszen elindult a program, ahogy ön is említette, vannak pozitív visszajelzések, és az eredmények látványosak?
9: Igen.

0: Magyarországról szakmai egészségügyi államtitkárságról, tehát ők is ezt látják, hogy ez egy jó módszer, támogatják, tehát a következő lépések ennek a kereteinek a biztosítása és minél szélesebb körbe való elterjesztése, ami elsősorban oktatási, tréning és képzési feladat. És ehhez tartozik hozzá természetesen a finanszírozásnak az olyan szintű átalakítása, hogyha szükséges, akkor a vér helyett alkalmazott vérkészítményeket is ugyanúgy tudjuk használni.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Gubbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hubi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombie Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Na tűnés.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Köszöntöm Önöket! Már is indul a Zamat, és benne először is Dél-Amerika felé vesztük az irányt, ugyanis a mai alapanyagunk gyökereit minden szempontból ott fogjuk megtalálni. Ma egy narancssárga, édeskés, őszi-téli finomságot használunk majd a leveshez, főételhez, és még a desszerthez is, a sütőtököt. Én Kiskata vagyok, és remélem, hogy velem tartanak.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Szép napot kívánok mindenkinek, és jó főzőcskézést azoknak, akik éppen a konyhában ügyködnek. A mai zamatos alapanyagunk a sütőtök, amiből nem csak különleges, olykor kicsit ijesztő faragványokat készíthetünk, de incsiklandó étkeket is. Lényegesen sokoldalúbb annál, mint amire általában használjuk, vagyis hogy fölvágjuk és betoljuk a sütőbe. Ugyanis édeskés íze remekül harmonizál a legkülönfélébb fűszerekkel és húsokkal is. Ugye, az már nem meglepő önöknek, hogy gyümölcsökkel dobunk fel egy-két fogást. Így hát gondolom azon sem csodálkoznak, hogy a sütőtököt is oda tesszük majd például a csirke mellé a római tálba. De kezdjük az elején, ismerjük meg ezt a gyümölcsöt vagy zöldséget, nos erről is nyithatnánk vitát, ugyanis ki ennek, ki annak tartja, botanikailag igazából a gyümölcsök közé tartozik, viszont a felhasználását tekintve sok esetben inkább a zöldségek közé soroljuk, de még ebből a szempontból is olykor azért inkább gyümölcsnek számít. Az viszont bizonyos, hogy Közép- és Dél-Amerikában termesztették először. A mexikóiak egyik legnagyobb tápértékű alapanyaga volt. A sütőtök sok cukrot tartalmaz, de emellett fehérjét, anyagot, valamint ásványi anyagokat és vitamint is. Gazdag karotinoidokban, A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin szintén bőségesen van benne, és kalcium, foszfor és magnézium forrásnak is remek. No, és E-vitaminban is igen gazdag. Téli időszakban nem csak remek csemege, hanem a megfázásos betegségek hatékony ellenszere is. Emellett csökkenti az érelmeszesedést, és még a prostata betegségek kialakulását is megelőzi. Akkor válik igazán finommá, hogyha már egy kicsit megcsípte a dér, mert a fagy hatására a benne lévő keményítő, ahogy mondani szokták, elcukrosodik és így édesebbé válik. Nem csak elfogyasztva, de a bőrre kenve is jót tesz nekünk. A benne lévő A-vitamin ugyanis fényesíti a bőrt, ugyanakkor nyugtatja és hidratálja azt, minden bőrtípusra alkalmas. Szóval pépesítsük, nyugodtan tegyük fel az arcunkra, de ne hagyjuk fent túlságosan sokáig, mert akár el is sárkíthatja a bőrünket. Ami a fajtákat illeti, ugye legelterjedtebb a bordázott narancs színű héjjal rendelkező kerek sütőtök, valamint a sonkatök. Nem csak narancssárga lehet, szürkés és zöld színű sütőtök is létezik, illetve mostanában már lehet kapni Magyarországon is. A kisebb méretű, erősen narancs színű Japánból származó Hokkaido tököt is. Ezt is érdemes kipróbálni, illetve külön néven fut manapság a Halloween tök, amely alapvető funkciója, hogy halloweeni dekoráció készíthető belőle. Ez annyira nem finom, mint például a sonka tök, de azért érdemes azt is megkóstolni, bár azokból inkább jópofa fejeket szoktunk készíteni. No, hamarosan visszatérek a receptek egész hadával, úgyhogy remélem, hogy velem tartanak, és hogyha önöknek is van egy-egy kedvenc sütőtökös receptje, akkor azt osszák meg velünk, illetve egymással bátran a Zamat Facebook oldalán.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Önök az Amatot hallgatják, és benne a sütőtök a mai témánk, az első receptünk pedig egyből egy jó kis leves lesz. Ugye a sütőtök krémlevest szerintem mindenki ismeri, kevesen tudják, de például, hogyha fölkockázzuk a sütőtököt, akkor akár a répát is helyettesíthetjük egy-egy húslevesben vele, bár az kétségtelen, hogy egy kicsivel édesebb lesz a végeredmény, mint hogyha répát teszünk a levesbe, de a kettőt együtt is belefőzhetjük. Nagyon-nagyon finom, érdemes vele kísérletezni. Én egy krémleves receptet hoztam ma önöknek, amihez sonkatököt fogunk felhasználni, egy darabot, olyan egy-másfél kilónyit. Kell emellett egy fejnyi vöröshagyma, két evőkanálnyi sütőmargarin körülbelül, három húslevéskocka, húsleveskockának nyugodtan használhatják akár azt is, amit saját maguk tettek el, de akár húslevest is főzhetnek, és annak a levét is felhasználhatják majd a leveshez. Emellett kell só, két deci tejszín és két evőkanál méz, valamint ugye mivel kókuszos sütőtök levest készítünk, nyilván szükségünk lesz kókuszreszelékre is, mert 3-4 evőkanálnyi elég. Először is a tököt és a hagymát megtisztítjuk, kockára vágjuk, a tök pucolásához érdemes egyébként a férfiakat befogni, mert ez meglehetősen kemény munka, de talán egy picivel könnyebben le lehet húzni, vagy meg lehet pucolni a tököt, hogyha még mielőtt nekilátnánk a hámozásnak, betesszük a sütőbe, nem tovább, csupán 3-5 percre, akkor már egy kicsivel könnyebben lehet megpucolni. Szóval a tököt és a hagymát is megtisztítjuk, a tököt nagyobb kockára, a hagymát pedig apró kockára vágjuk, és először is margarinon a hagymát nőszteljük meg, majd beletesszük a tököt, azzal is egy kicsit kevergetjük, felöntjük vízzel, vagy hogyha nem akarnak húsleves kockát használni, akkor egyből a húslevessel, lehet ízesíteni egy kicsit, 10 percig főzzük, majd néhány szem tököt, olyan szebb kockákat kiveszünk, azt félretesszük, a többi tököt pedig kimerjük és összeturmixoljuk. Aztán ízesítjük mézzel, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, majd visszatesszük betétnek a néhány tökkockát, és újra felforraljuk az egészet, végül állandó keverés mellett lassan belecsorgatjuk a tejszínt, és még mielőtt felforna, elzárjuk alatta a gázt, és már lehet is tálalni. Ennyi az egész, egyáltalán nem ördöngösség az elkészítése, remélem megpróbálkoznak vele.
1: Hobbi rádió.

0: Önök az Amatot hallgatják. Néhány héttel ezelőtt, amikor a paradicsom volt a témánk, akkor készítettünk, ha jól emlékszem, legalábbis asszalt paradicsomot. Na hát ezt az asszalt paradicsomot fogjuk most felhasználni a sütőtök mellé, és készítettünk egy jó kis sütőtök salátát. Nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen elkészül, és mivel ennél a receptnél kisebb sütőtökkel is dolgozhatunk, a tökpucolás elvégzése is talán egy picivel könnyedebben megy. Egy kilónyi sütőtökre van szükségünk, én javaslom, hogy tényleg kisebbeket választanak, úgyhogy azok a kicsi sütőtök, vagy akár ez a műsor elején emlegetett japán Hokkaido tök egy kilót nyomjon végül. Az egy kiló sütőtök mellé 10 dekányi kecskesajtot használunk, és 8 szem aszalt paradicsomot. Kell még ezen kívül 2 evőkanálnyi olívaolaj, só, bors, egy kis chili, hogyha szeretik, és egy kevés tökmagolaj. A tökmagolaj nem olcsó mulatság, az igaz, viszont érdemes tényleg ezt használni az ételhez, viszont akár ki is hagyhatják belőle. És ha már a tökmagolaj szóba került, akkor elárulom róla, hogy a tökmagolaj valójában a sütőtök magjából készül. Nagyon jó gyulladásgátló és gyulladás csökkentő hatása van, antioxidánsai pedig segítik a szervezetet a regenerálódásban, illetve fokozza a testi és szellemi teljesítő képességünket is, amire így a tél közelettével ugye egyre nagyobb szükségünk van. A tökmagolajat egyébként nyugodtan hozzákeverhetjük krémlevesekhez, elsősorban a sütőtök leveshez ajánlom, de salátákhoz is keverhetjük, így fogunk tenni mi is. No hát először is fogjuk a tököket, megmossuk őket, megpucoljuk, szépen kiszedjük a magokat, és magát a tök húst falatnyi darabokra vágjuk. A sütőtök kockákat beletesszük egy tálba, meglocsoljuk az olívaolajunkkal, ugye 2 evőkanálnyi olívaolajat használunk hozzá, és egy kicsit fűszerezzük ízlés szerint, sóval, borssal és csilivel a sütőtök egyébként. Nagyon jó csilivel a sütőtök, krémlevesekbe is szoktam javasolni, hogy tegyenek egy kevés csilit. Igazából a csili csípős ízét elveszi, vagy jól kompenzálja a sütőtök édessége, úgyhogy én jó szívvel ajánlom ehhez a sütőtök salátát. Is. Egyébként fűszerként használhatnak még kardamomot, szerecsendiót, gyömbért ízlés szerint. Aztán ezeket a kis fűszerezett sütőtök darabokat beleszórjuk egy sütőpapírral bélelt tepsibe, és betoljuk a sütőbe, közepes hőmérsékleten 20 percig sütjük őket, arra figyeljünk, hogy ne legyen túlságosan puha, mert akkor kásás lesz a salátánk. Amíg a sütőtök sül, addig az aszalt paradicsomot csíkokra vágjuk, majd amikor kivettük a tökfalatokat, és hagytuk őket egy kicsit kihűlni, akkor összekeverjük az aszalt paradicsomot és a tököt, és meglocsoljuk egy kevés tökmagolajjal, jó alaposan összekeverjük, és csak ezután tesszük hozzá a szétmorzsolt kecske sajtot a saláta tetejére. Azért nem a tökmagolaj előtt, mert a tökmagolajnak nagyon erős színe van, és elszínezheti a sajtot, és nem lesz annyira esztétikus. Díszítésnek még a tetejét megszórhatjuk egy kis pirított tökmaggal, és már mehet is az asztalra az aszalt paradicsomos sütőtök saláta. Nagyon remélem, hogy kipróbálják, mert csak ugyan remek csemege.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak

0: Ez itt továbbra is a Zamat és benne egyik sütőtökös recept követi a másikat, hát nyilván azért, mert a mai adás témája a sütőtök, amit nem csak úgy lehet elkészíteni, hogy félbevágjuk, vagy elnegyedeljük, és betoljuk a sütőbe. Egyébként, hogyha a sütésnek ezt a módját választják, akkor ezt is lehet egy kicsit variálni, például, hogyha mézet csurgatnak a tökszeletek tetejére, vagy megfűszerezhetik, akár a korábban már emlegetett csilivel, szórhatnak rá gyömbért, vagy éppen egy kevés szerecsendiót, érdemes kísérletezgetni önöknek, hogy ízlik a legjobban. Most egy mézes sütőtökös csirkét fogunk készíteni. Ehhez 50 dekányi csirkemellre van szükségünk, egy kisebb fej vöröshagymára, 3 evőkanálnyi olívaolajra és 1 kilónyi sütőtökre. Ízesítésnek pedig szerecsendió, őrölt gyömbér, köri, egy kevés fehérbors, só szükséges, valamint 3 evőkanál méz, illetve szükségünk lesz még 3-4 deci zöldség alaplére. Először is a csirkemelleket kis csíkokra vágjuk, a meghámozott sütőtököt pedig felkockázzuk. Ez alkalommal is elmondom, hogy a sütőtök hámozásához kérjék az urak segítségét, ők ebben nagyon profik, mert hogy nehéz megpucolni azt a fránya sütőtököt, nekik ez nagyon fog menni, és legalább segíthetnek ők is a konyhában. Ugye régi nagy vágyuk volt, hogy ők is egy picit részt vegyenek a családi ebéd elkészítésében, hát fogjuk be őket tököt pucolni. No, aztán a hagymát ugyancsak megpucoljuk, felaprítjuk és kockára vágjuk, majd olívaolajon üvegesre pirítjuk. Beleszórjuk a felcsíkozott csirke mellett, és amikor a hús már kifehéredett, akkor szórjuk a körit, és összepirítjuk. Jöhet a só, a fehérbors, a gyömbérpor és a szerecsendió. Aztán felöntjük az egészet a zöldség alaplével, és tehetjük bele a sütőtök darabokat. Így aztán kislángon 20-25 percen át főzzük az ételünket. Érdemes figyelni, mert hogyha a sütőtök megpuhul, akkor az étel kész. Ne főzzük túlságosan sokáig. Illetve, hogyha úgy találják, hogy túlságosan sok a leve, akkor vegyék le a födőt, hogy egy kicsit elfőjön belőle. A végén pedig rácsorgatunk az egészre 3 evőkanálnyi mézet, azzal még összerottyantjuk, és már kész is van a sütőtökös mézes csirke. Az elfogyasztásával nem lesz probléma.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Ez itt a Zamaté, és benne a sütőtök a mai alapanyagunk. Az előző receptben megmutattam, hogy ugye alapvetően sósabb ételt is lehet készíteni a sütőtökből. Nyilván, hogyha húst teszünk az ételbe, akkor az egy picikét elviszi már az ízeket a sós irányba, viszont a vegetáriánusoknak is szeretnék kedveskedni egy ilyesmi recepttel, úgyhogy most egy töltött sütőtököt fogunk készíteni, ám ehhez a töltött sütőtökhöz nem használunk húst. Húsevők egyébként nyugodtan kipróbálhatják akár darált hússal is, de húsnél nélkül tökéletes őszi esti vacsora. Na lássuk, hogyan készül. Egy nagy sütőtök felére lesz szükségünk, valamint egy bögrényi rizsre és két bögrényi vízre, 10 deka feta sajtra, fél citrom levére, egy jó nagy gerezd fokhagymára, nem többre, csak egyre, pár levél friss rozmalingra, olívaolajra és sóra. Félbevágjuk a sütőtököt, ennek az egyik felét karalábi vájóval kiváljuk, de úgy, hogy azért maradjon némi tartás a textúrája magának a tökhéjnak. A rizst közben sós vízben puhára főzzük, majd a sütőtök gömböket és a rizst összekeverjük, hozzáadunk egy gerezd áttört fokhagymát, sózzuk, rozmaringgal megfűszerezzük, citromlével ízesítjük, és teszünk hozzá olívaolajat. A tök belsejét is megkenjük olívaolajjal, és beletöltjük ezeket a rizssel elkevert sütőtök gömböcskéket, majd az egészet becsomagoljuk alufóliába, és másfél órára betoljuk közepes hőmérsékletre előmelegített sütőbe. Másfél óra elteltével kinyitjuk a fóliát, beleforgatjuk a kis kockára vágott feta sajtot a töltelékünkbe, és már a fólia nélkül visszatoljuk a sütőbe, és még egy fél órán át sütjük, aztán kivesszük, és ha tudjuk, akkor jó forrón, hogyha nem, akkor egy kicsit kihűlve elfogyasztjuk jó étvágyjal. És hogy mit csináljunk a sütőtök másik felével, hát abból meg készítsünk mondjuk levest. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig a sütőtök a mai alapanyagunk, és egy remek receptet hoztam önöknek. Remélem, hogy megismerkedtek már a római itállal, mert hogy ez az étel római itálban fog elkészülni. Ennek egyébként a legnagyobb haszna az, hogy a zsíradék nélkül, vagy csak egy kevés olívaolajjal, gyakorlatilag bármit, puhára, sőt, ropogósra tudunk párolni benne. A római itálban elkészült ételek soha nem lesznek nehezek. Szokták javasolni, és én is emellett vagyok, hogy a tál alját béleljük ki békönnel, így aztán még finomabb lesz a benne sült étel. Nem csak római itálnak szokták hívni ezeket a tálakat, pataki tál néven is ismertek, vagy éppen cserépedénynek is nevezhetjük őket. Ezeket használat előtt legalább egy fél órára be kell áztatni vízbe, de hogyha időnk engedni, akkor akár egy órát is hagyhatjuk a vízben állni, hogy jól megszívhassa magát a tál. Aztán ebbe a vizes cserépedénybe halmozzuk bele. A hozzávalókat lefedjük, és közepes hőfokon megsütjük benne az ételünket. Egyébként a római tálban készült ételeknek általában egy óránál nem is kell több. Ráadásul valamiért a fűszerek íze is jobban átjárja a római tálban készült ételeket. No, hát akkor essünk neki ennek a körtés sütőtökös csirkének, amit római tálban készítünk el. 6-8 csirkecomra van szükségünk, vagy alsó részre, vagy felső részre. Én egyébként a felső részt egy kicsit jobban preferálom, de az alsó comb is tökéletes választás. Kell még két kisebb sütőtök, 5-6 körte, só, bors, egy kis ételízesítő, kevés petrezselyem zöld, füstölt sajt, egy olyan 20 dekányi, és 6-8 szelet bacon, amivel majd a cseréptálunkat fogjuk kibélelni. Először is beáztatjuk a római tálat. A csirkecombokat köbzük közben megmossuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk egy pici ételízesítővel, és félretesszük. Aztán megkérjük az éppen otthon tartózkodó urakat, hogy tisztítsák meg a sütőtököt a híjától, és vágják föl olyan kb. 2x2 centis kockákra. Aztán elővesszük a cserépedényünket, kibéleljük a bacon szeletekkel, azokra rászórjuk. A sütőtök kockákat picit sózzuk, borsozzuk, körülbelül 1 deci vizet öntünk alá, lefedjük, betoljuk a sütőbe, és elkezdjük sütni erős lángon. Körülbelül 15 percig sütjük így a tökfalatkákat. Közben meghámozzuk a körtéket, azokat meglocsoljuk a citromlével, félretesszük, majd egy serpenyőben olajat forrósítunk, és a csirkecombokat, ugye, amiket előzőleg besóztunk, beborsoztunk, és megízesítettünk egy kis ételízesítővel, hirtelen átsütjük. Aztán, hogyha letelt a tök ideje, akkor kivesszük a cseréptálunkat, a combokat szépen elrendezgetjük a tökön, és visszatoljuk az egészet a sütőbe, ugyancsak lefedve, 40 perc múlva pedig a körtéket is. A csirkék közé rendezzük, megszórjuk jó bőven a tetejét füstölt sajttal, meghintjük egy kis petrezselyemmel, és visszatoljuk a sütőbe, de ekkor már nem fedjük le, és nagyon figyelünk, mert amikor megpirult az ételünk tetején a sajt, akkor már lehet is kivenni a sütőből. Egyébként az utolsó sütés már csak olyan 15-20 percig tart. Ilyenkor a hőmérsékletet már annak megfelelően szabályozzák, hogy mennyi levet engedett az étel, mert hogyha sok levet engedett, akkor nyugodtan lehet följebb kapcsolni, hogyha kicsi lé van alatta, akkor vehetik alacsonyabbra a sütő hőfokát. Tálaláskor pedig mindenképpen adjunk mellé valami finom bort. Hogy miért? Hamarosan az is ki fog derülni, hiszen már itt van a stúdióban Kolozsvári András.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: beszélyes.
1: Ez itt a Zamat, és benne a sütőtök, a mai alapanyagunk. Hát nagyon remélem, hogy a következő órát is velünk töltik, mert van még rengeteg receptem, most azonban jönnek a friss hírek. Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
1: Ez itt a Zamat, és benne a sütőtök, a mai alapanyagunk. Hát nagyon remélem, hogy a következő órát is velünk töltik, mert van még rengeteg receptem, most azonban jönnek a friss hírek.
9: Kamu reklám.
10: Kő vese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek, meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfitó, Jócpesze, Budán, kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
9: Hamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országos vizsgálat indul az akkumulátorgyárakban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hull gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Ez itt a Zamat, és megérkezett a stúdióba Kolozsvári András. Hogyha azt mondom neked, hogy sütőtök, akkor te mit mondasz?
4: Kérek még egy adagot.
3: Éppen a múltkor jártunk nálad, és mutattál sütőtök pálinkát. Az csak ugyan sütőtökből készült? Már ilyen is van?
4: Hogyne, nem csak sütőtökből vannak. Hát ugye ne hívjuk pálinkának, mert ugye most már ez le van védve, hogy ugye gyümölcsből Magyarországon, termett gyümölcsből Magyarországon készíthető csak pálinka. De gyakorlatilag ugyanezzel a technológiával majdnem mindent le lehet kvázi főzni, mindenből lehet csinálni dízőjelbe pálinkát, és hát ugye a magyar ember az meg is teszi. Nem csak sütőtök pálinkával tudlak legközelebb kínálni, hanem sárgarépából készült pálinkával, zellerből, paradicsomból, spárgából, de a nagy közönség kedvenc a medvehagymából készült párlat.
3: volt szerencsém megszagolni, és csak ugyanolyan az illata, mint a medvehagyvának, de a sütőtök pálinkának is olyan az illata, mint a sütőtöknek, az igazi, jó, zamatos, finom sütőtöknek. És hogyha a sütőtöknél maradunk, de félretesszük a belőle készült párlatot, akkor milyen bort tudunk kínálni a sütőtök kicsit édesebb íze mellé?
4: Én nem feltétlenül édes borban gondolkodnék, hanem egy fél édesben maximum. Akár egy jó zenit Mátrából, de akár egy illatosabb fajtával is próbálkozhatunk, mondjuk egy muszkátotonellal. Az pikánsabb szerintem.
3: És hogyha ez utóbbit választjuk, akkor melyik irányba induljunk? Tokaj?
4: Maradjunk Mátránál. Mátrai napunk van ma.
3: Jó ötlet. És akkor most nézzük a receptünket. Ugye van egy római tálban készített főételünk, ami alapvetően csirke, sütőtökkel, körtével, tehát itt is az édes ízek dominálnak. Egy kis só, egy kis bors, egy kis petrezselyem zöld a fűszer benne. Na meg hát ugye nyilván ott van a sajt, meg a bacon a tálunk alján. Milyen bort kínáljunk ehhez az ételhez? Szintén maradjunk a félédes ízeknél?
4: Nem. Itt azt mondom, hogy száraz fehér borban gondolkozzunk, és nézzünk egy izgalmasabban elkészített bort, ami lehet testesebb, fahordóban érlelt, akár barikolt is, és mondjuk etyekről, akár egy chardonnay, akár egy szürke barát, szerintem teljesen jól kiegészíteni ezt az ételt. A magasabb alkoholtartalmú boroknál van egy kis édességérzet a borban mindig, tehát ez szerintem így jól megy az ételhez. Az, hogy barik hordóban volt, egy kicsit ugye ezek a pörkölt hordók adnak egy icipici füstölt hátteret a borízének, az megint nagyon jó hozzá, és hát a gyümölcsösség, tehát ugye ott az alma is ugye benne van, nagyon szépen párosítható a chardonnay, vagy a szürke barát. Én ezt innám.
3: Hát akkor fogyasszuk egészséggel, de mértékkel.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
0: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

Önök a Zamatot hallgatják, ahol ma a sütőtök az alapanyagunk. Kár lenne tagadni, manapság egyre több helyen szerveznek Halloween partikat, minden szentek éjszakáján vagy estéjén. Sokan ágálnak ellene, de jó tudni, hogy azért a magyar hagyományoktól sem áll olyan nagyon-nagyon távol a sütőtök fejfaragás, hiszen hajdanában, Danában, kis hazánkban is divat volt halottak napjának előestéjén egymást ijeszgetni ilyen faragott töklámpásokkal. Na de ha már itt tartunk, akkor készítsünk erre az estére egy különlegességet. A gesztenye is és a sütőtök is leggyakrabban egyféleképpen kerül az asztalunkra. Ugye a gesztenyéket is vagy megsütjük és úgy ropogtatjuk, vagy püré formájában tejszínhabbal desszertként kebelezzük be, és a sütőtököt is félbevágva kisütjük és úgy esszük legtöbbször. Természetesen így is remek és egyszerű elkészíteni ezeket a finomságokat, na de miért ne házasítanánk össze őket egy kellemes és vidám édesség kedvéért? Egyébként is mindkét alapanyag alapvetően édes, úgyhogy kevesebb cukor felhasználásával kaphatunk mesés finomságot, hogyha elkészítjük ezt a gesztenyés sütőtökös muffint, amit szépen kidekorálva akár a Halloween party asztalra is tehetünk. No hát 40 dekányi sütőtök kell hozzá, 15 dekányi sült gesztenye, egyébként elkészíthetjük akár főtt gesztenyéből, de gesztenyepüréből is, egy narancs, fél deci olaj, 20 deka liszt, egy csomag sütőpor, 3 evőkanálnyi nád cukor,

0: Két tojás, ennyi kell a muffinhoz. Becsábítunk egy urat a konyhába, hogy készítse elő a sütőtökünket, ugyanis a tököt meg kell pucolni, magtalanítani kell és le kell reszelni. Nem kell nagyon apróra, a nagyobb lyukú reszelőn jó, hogyha lereszelik a tököt. A gesztenyét pedig, hát hogyha gesztenye masszával dolgozunk, akkor igazából nincs sok gondunk vele, hogyha sült gesztenyéből vagy főtt gesztenyéből készül az étel, akkor ugye a kis gömböket megpucoljuk, és robotgéppel morzsává dolgozzuk őket. Aztán fogunk két nagy tálat. Az egyik tálba beletesszük a reszelt sütőtököt, hozzáadjuk a narancs kifacsart levét, a fél deci olajat és a két darab tojást. Jól összekeverjük. A másik tálba beleszitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a csomagnyi sütőport, a három evőkanálnyi nát cukrot, és ebbe szórjuk bele a gesztenye morzsákat. Ezt is összekeverjük, majd a két keveréket összevegyítjük a nagyobb tálba, és már kész is van. A masszánk, amit belekanalazunk a muffin sütőbe, és már tolhatjuk is be az előmelegített sütőbe. A kisült muffinokat pedig díszíthetjük, ahogyan akarjuk. Ehhez is jó étvágyat kívánok!
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: A lepény hal először, a remény hal meg utoljára.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Jöjjön egy picit bonyolultabb desszert itt a Zamatban, sütőtökös pitét fogunk készíteni, mert hogy a mai nap alapanyaga a sütőtök, ehhez darált háztartási kekszet használunk, nem sokat, csak 10 dekát. Viszont ugyanennyi diót is keverünk majd a piténkhez, valamint 3 tojás fehérjét, 12 deka cukrot, jó, hogyha barna cukrot használnak hozzá, ebből áll majd össze a tészta. A pite krémje pedig 1 kilónyi sütőtökből, ízlésünk szerint 5-6 kanál cukorból, 2 darab tojásból, egy kis sóból, mert hogy só mindenbe kell, borsból, fahéjból és szegfűszegből áll majd, illetve 3 cent viszkit is önthetünk majd a krémhez, de ez akár ki is maradhat belőle. Hát először is a tököt megint csak meghámozzuk, felkockázzuk, aztán beletesszük egy lábasba, egy pici vizet öntünk alá, és puhára pároljuk, majd leturmixoljuk az egészet. Körülbelül 1/2 liter sütőtök pép lesz 1 kilónyi sütőtökből. De hogyha ezt elkészítettük, akkor félre is tesszük, hadd hűljön egy kicsit. Közben felverjük a tojás fehérjét kemény habbá, és mielőtt teljesen jó lenne, belekeverjük a cukrot is. Ugye 12 dekányi cukor kell hozzá. Tovább verjük, majd szépen hozzáadagoljuk a kekszet és a diót is. Aztán fogunk egy körülbelül 26 centis tortaformát, és ezt a masszát beleöntjük, majd betoljuk a sütőbe, és nagy lángon 15 percig sütjük. Ez alatt elkészítjük a krémet. 2 tojást, 2 egész tojást, valamint a krémhez szükséges cukrot, ami ugye ízlés szerint 5-6 evőkanálnyi, összekeverünk, hozzáadjuk a fűszereket, a sót, a borsot, a borssal csak óvatosan, mert ugye alapvetően ez egy édes pite, de jót fog tenni az elkészült édesség ízének, majd hozzáadjuk a sütőtök pürét és a viszkit is, aztán ezt a pépet az elősütött tésztára öntjük, majd betoljuk a sütőbe, és alacsony hőfokon 45 percig sütjük. 45 perc után kivesszük a sütőből, aztán elrejtjük, hogy ne találja meg senki, mert sokkal finomabb, hogyha hagyjuk állni egy napot. Nehéz neki ellenállni, mert mesés az illata, de higgyék el, másnap sokkal finomabb lesz.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez itt a Zamat, és jöjjön most egy recept kimondottan férfiaknak. Na jó, mondjuk inkább azt, hogy a konyhában kezdőknek. Nem szeretném, hogy az urak megsértődjenek. Különösen úgy, hogy tudjuk jól, hogy ők a konyhában, ha egyszer kimerészkednek, valamiért még ügyesebbek is, mint a hölgyek. Ezt persze sokan sokféleképpen magyarázzák, szerintem egyszerűen azért van így, már mint hogy a férfiak jobban főznek a nőknél, mert az urak nem rutinból főznek, mint egy háziasszony, hanem rászánják az időt, mindent ízlelgetnek, folyamatosan ízesítenek. Hát lássuk be, mi nők tudjuk a trükköket, a nagymama praktikáit, és szeretjük, hogyha a főzés befejeztével tiszta a konyha, és rend van, így hát nem annyira érünk rá kóstolgatni, mert folyamatosan mosogatunk is, miközben az ebédet vagy a vacsorát készítjük. A férfiak meg inkább kiürítik az összes szekrényt, és mindent külön edényben és lábasban és műanyagtálban kevernek ki, és öntenek át, és, de az elkészült étel mindig remek lesz, az kétségtelen. Igaz, hogy a konyhát utána háború sújtott elvezetté nyilváníthatjuk. No, de a következő finomság elkészítéséhez se sok edény, se sok idő, se nagy szaktudás nem kell. Sütőtökös kókuszgolyót fogunk gyártani 1 kilónyi sütőtökből, valamint 15 deka porcukorból, 10 deka kókuszreszelékből, 15 deka darált háztartási kekszből, és ugyancsak 15 deka sütő margarinból. A tököt férfi munka, meghámozzuk, megfőzzük, villával szétnyomkodjuk, aztán hozzáadjuk a cukrot, ugye 15 dekányi porcukor megy az 1 kilónyi sütőtökből készült péphez, ez megint csak egy olyan 1/2 kilónyi sütőtök pép lesz összesen. Szóval hozzáadjuk a 15 deka porcukrot, hozzákeverünk 5 deka kókuszreszeléket, tehát nem mind a 10 dekát, csak a felét. Aztán hozzáadjuk a 15 dekányi margarint, jó alaposan összekeverjük, majd ezt a masszát betoljuk egy fél órára a hűtőbe. Hogyha jól lehűlt, akkor válik formálhatóvá. Szépen gombócokat formálunk belőlük, és a maradék kókuszreszelékbe meghempergetjük őket, és már tálalhatjuk is. Ugye, hogy egyszerű?
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Önök az Amatot hallgatják, és benne jöjjön egy igazi, incsiklandó és mesésen finom desszert, sütőtök habot fogunk kreálni. Ugye nem gondolták volna, hogy még ilyet is lehet. 80 dekányi kell a tökből, mint alapanyagból, viszont ezt most ne nyersen mérjék le, hanem süssék meg, és a sült tökből használjanak 80 dekányit. Ehhez fél liter tejszín, esetleg egy csomag habfixáló, bár szerintem bízunk magunkban annyira, hogy erre nem lesz szükség, két evőkanálnyi méz, pár csepp vanília eszencia, egy citrom reszelt héja és fél citrom leve, ennyi kell a sütőtök habhoz. A tököt ugye megsütöttük, a héját eltávolítjuk, a belsejét pedig beletesszük egy műanyagtába, hozzáadjuk a vanília eszenciát, egy evőkanálnyi mézet, és az egészet pépesre keverjük. Aztán felverjük a tejszínhabot, hogy elkerüljük a habfixáló használatát, amondó vagyok, hogy ne sajnálják az időt a tejszínhabtól, hiszen a tejszínhab ugye attól lesz kemény, hogyha sokáig verjük. Amikor úgy érzik, hogy már jó, akkor fordítsák feje tetejére az edényt, amiben a tejszínhabot verik, és hogyha elkezd kicsúszni belőle, akkor verjék még egy keveset, hogyha benne marad és nem esik ki, vagy nem folyik ki, akkor tökéletes a tejszínhab. Na hát ennek a felvert tejszínnek a felét hozzáadjuk a tök péphez, és habverővel tovább verjük, egyneműsítjük a masszát. A maradék tejszínhez pedig hozzáadjuk a citrom reszelt héját, és hozzácsorgatjuk a fél citrom levét is, valamint még egy evőkanál méz és egy habverővel ezt is jó alaposan még egyszer átkeverjük. Aztán elővesztük a szép üvegpoharainkat, és abba rétegezzük ezt a kétféle habot. Sütőtök, hab, sima tejszín, megint sütőtök, és megint sima tejszín. A tetejére pedig mehet díszítésként egy kis kókuszreszelék, és már kész is van az incsiklandó finomság. Hát nagyon remélem, hogy ezt is ki fogják próbálni, mert csak ugyan mesés édesség.

Hölgyek, urak, ez volt mára a zamat. Annyi mindent készíthetnénk még sütőtökből, hogy felsorolni is lehetetlen. Nagyon finom rétesbe sütve más gyümölcsökkel, de akár kenyértésztába is beledagaszthatjuk a tökpürét, vagy tölthetjük palacsintába, de panírozhatunk is vele, elsősorban gyöngébb húsokat, ekkor csak a tojáshoz kell hozzákevernünk a sütőtökpépet, de süthetjük békönbe csavarva, vagy kolbász mellé, feldobhatjuk vele a sonkás pennénket is. Szóval, ha megvan a sütőtök, és van elegendő kísérlet, ező kedvünk is, akkor hajrá! Jó sütés-főzést kívánok, és persze jó étvágyat az elkészült finomságokhoz. Köszönöm, hogy velem töltötték az elmúlt 2 órát, a zamat egy hét múlva ismét jelentkezik, én pedig búcsúzom, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandók, sok a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zúló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, és a vendégem Kilin Gyöngy is sminkoktató. Elkészítettük a nappali sminket, mi legyen az esti smink, milyen? Mondjuk, hogyha valaki délelőtt elmegy dolgozni, délután pedig valamilyen programja van, akkor erre is rádobhat még egy kis sötétebb színt, ugye a szemére, felfrissítheti a száját, milyen legyen ez? Vagy akár még bronzosíthat is estére?
5: Hát megint az a kérdés, hogy hogy néz ki a hölgy, aki át szeretné magát alakítani. Mert van, aki a szemére szeretné helyezni a hangsúlyt. Ezek a, ilyen típusú adottsága jobbak, nagyobb a szeme, szebb a szeme, mint esetlegesen a szája. Vagy pedig nagyon szép telt ajkai vannak, esetleg a szeme kicsi, és a szájával szeretne impozánsabb hatást elérni. Mert akkor teljesen más a smink, ugye? Hogyha fókuszba kerül a száj, akkor előkerülhetnek a dinamikus, sötét esti rúzsok, míg hogyha a szemet fest, akkor a száj visszafogott. Tehát úgy szoktuk szakmai nyelven használni ez a füstös szemek világos szem párosítását, vagy pedig világos szem, hangsúlyos szempilla, tusfonal, erős száj párosítást használunk. Soha nem mind a kettőt.
4: Füstös szemet akár nappalra is fel lehet tenni?
5: Természetesen. De még mennyire?
4: És hogyan kell alkalmazni, vagy használni ezeket a bronzosítókat, amitől ilyen gyönyörű barna lesz mindenki, vagy ilyen fényesebb az arccsontja? Hová kell tenni? Orrnyeregre? Tényleg orrkeskenyítés, vagy orrkicsinyítés, kisebbítés? Mert ugye a sminkesek ezt előszeretettel ugye a televízióknál látni.
5: Hogyne. Kamerák mögött már azért nappal látszik a turpiság. És...
4: Nappal látszik?
5: Igen, látszik. Nagyon óvatosan, nagyon keves és egy kicsit sötétebb árnyalatú póra, de nagyon óvatosan, mert a nappali fény az nem olyan jótékonyan takar, mint ugye a kamerák keresztüzében. Bocsáss meg, a bronzosítás volt a kérdés.
4: Igen.
5: Igen, a fénynek az a hátránya, előnye, hogy hát előny az, hogy sugárzóvá teszi az arcot, de hogyha a bőr nem makulátlan, haráncos, hogyha van egy kis folt, hogyha kicsit is lukacsos a bőr, ez kiemeli. Uh-huh. Tehát bánjunk ezzel a lehető legóvatosabban. Arról nem beszélve, hogy a nagyon sötétet használunk, mert láttam olyat, hogy ilyen körívet rajzolt valaki az arcába, és akkor betolta. Tehát olyan volt, mint két gödör. Tehát hihetetlen öngolt tudunk ezzel rúgni. Bár a bronzosító éli a legnagyobb reneszánszát nyáron, ezt használjuk a legkevésbé.
6: Korfüggő a smink?
5: Hogyne. Hogyne, folyamatosan felül kell vizsgálni. Ahogy megyünk előre az időbe, át kell értékelni. Le kell venni a...
6: Sötétebbek, világosabbak lesznek a sminkek.
5: Visszafogottabbak.
6: Többet használnak a puderból, a kontúrból.
5: Hát... Hát akkor arról beszélünk, egy idősebb hölgyet hogyan festenék ki.
6: Például.
5: Akkor natúrszíneket használni.
6: Mert hogy nem mindenki 20 éves. Ma
5: igen,
6: van, aki 21.
5: Sajnos. Sajnos nem. Igen. Hát matporokat használnék mindenképpen, mert hogy ugye ilyenkor már láthatóbbakká válnak a ráncok. A szemhéjnál a szempilla tövére helyezném a fókuszt, tehát ott sötétítenék, de nem feketével, kizárólag sötétbarnával. Átteszem a hangsúlyt az ajakra, májva színűre. Tehát, mivel hogy ugye az ajak is fakul, tehát nagyon fiatalossá lehet tenni az arcot azzal, hogy dinamikát viszünk az ajakfonalára, de itt viszont már nagyon kell vigyáznunk a kontúra. Tehát lehetőség szerint olyan kontúrceruzát használjunk, ami tartós, tehát nem csúszik be a kis redőkbe, ráncocskákba. Lehet ilyet kapni, szilikontartalmú, nagyon sok márka forgalmaz ilyet, és természetes színű legyen. Tehát a kevesebb mindig több. Hogyha megnézzük az amerikai sztárokat, csak kukkantsuk rá a fotóikra, hihetetlenül természetesen néznek ki. Kevesebb mindig több. De szerintem ez minden időszakra, alkalomra igaz, de főleg akkor célszerű átértékelni, mikor a ruháinkat is ugye folyamatosan megnézzük, átértékeljük, hogy illik-e hozzánk, fölvehetjük már ezt a minit, megnézzük a színeket, sötétedik a haj, a szemöldök, azt is világosítjuk, kicsit visszább fogjuk az egészet, és sokkal lágyabbá tudjuk, fiatalosabbá tenni a kinézetet.
6: Bár ugyan amerikai hölgyekről beszél, de a legtöbbje hófehérbe, rózsaszínbe, babakékbe jelenik meg 60-on túl is.
5: Jól is van ez így, mert legalább tükrözik az életvidámságokat, nem kell azért.
6: És a smink?
5: Hát most nem azokról a hölgyekről beszélek, akik turistaként megjelennek, hanem a sztárokról próbálj mintákat venni, hiszen ott styling van, ott smink van, ott tudás van mögötte, és szakértelem.
3: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Arcpirosítót ilyenkor nyáron is kell használni.
2: Szerintem az arcpirosítót ne hagyjuk ki, mert azt teszi üdévé az arcot. Sokan bronzosítanak abban a hitben, hogy a napsütötte bőr majd milyen egészséges szín kölcsönöz. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen valóban így van, viszont a pir az, ami üdévé teszi az arcunkat. Nem keverni. Általában azt szoktam mondani, hogy árnyékolni kell. Tehát az arcsont alá kell egy barnás árnyalatú szín tenni, amivel formázod az arcsontot, ugye hangsúlyosabbá teszed. Utána ráteszel egy kis pirt, esetlegesen áthúzod az egészet egy bronzosabb árnyattal, vagy fénnyel, és attól sugárzóvá válik az arcsont.

0: Tehát lehet keverni a színeket, ami nagyon fontos a pirosítás esetében, hogy a pirosítók tónusa megfelel a bőr színének. Tehát az egy öngól megint, hogyha sokkal sötétebb a pirosító, mint kellene, mert akkor ez egy ilyen mélyedést tesz az arcba, tehát átrendezi megint perspektívából az egészet. Tehát nagyon fontos, hogy a világos a bőr, világos árnyalatú tónusú legyen a pír, míg hogyha sötétebb a bőrszín, kreol, akkor lehet erősebb, erőteljesebb, tónusosabb színeket használni.
1: Szolárium, napozás, jó barnák vagyunk így nyár idején. Ilyenkor mit tegyen, hogy még szebb legyen?
0: Hát először is védelmezzük a bőrünket, mert ennek a jó kis napozásnak, hát nagyon módjával, és az arcunkat különösen védjük, mert ugye a szem körül nincs semmi védelem, tehát nagyon korán is nagyon könnyen be tud ráncosodni a bőrünk, megég, és dehidratáltá válik, ezért nagyon-nagyon fontos a szem körüli ápolás, különösen a száj körüli ápolás, ott is el tud pigmentálódni a bőr. Az arcra külön arcra való napvédelmet használjuk, és lehetőség szerint magasat.
1: Szolárium?
0: Ám nagyon ellenzem.
1: Igen. De hát megkeresik önt olyan bőrrel rendelkezők, akik jó barnák, vagy szoláriumbarnák, vagy tengerről hozott barnaságuk van. Ilyenkor mit ajánl nekik?
0: Intenzív hidratálást, ezt követően, mert kellőképpen a sminkben. Hát ilyenkor nem nagyon látszik a smink, hogyha valakinek nagyon erősen barna a színe, ugye alig tudok felvinni rá színt, hiszen pont a kontrasztok azok, amikkel dolgozunk. Hát ilyenkor egy kevés
1: úgy tónus, szép, ahogy van barnaként.
0: Hát, hogyha szép a bőre, szép a színe, nyilvánvalóan szép.
1: De ő is szeretne sminkelni, akkor mit?
0: Akkor ilyenkor
1: neki?
0: Erős kontrasztokat kell használni, mert mivel hogy sötét az alapszíne, tehát sötét a bőrszíne, csak azok a színek élnek rajta, amik tónusában mélyek.
1: Na akkor
0: tehát
1: szeme.
0: Minél sötétebb, annál sötétebb szemfestéket használ.
1: Még sötétebb?
0: Na muszáj, hát a világos nem látszik rajta, akkor az kiugran a fehéren.
1: Kérem szépen, már megbuktam. Én azt gondoltam, hogy világosabbat, hogy még hangsúlyosabb legyen mondjuk a szem.
0: Hát a kontúrok mindenképpen sötétek legyenek.
2: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobby rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
2: Hobby rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Ha már említette a stylingot és a tudást, önnek a tudását, hogy veszem észre mondjuk a fotókon, mert ugye nagyon sok fotózáson részt vesz és minkel. Mi az ön jegye, jele, ismertető jegye?
2: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy van egy stílusom, karakteresebb, tehát a méltó vonalat erősebben hangsúlyozom, általában összedolgozom az arcot az orral, tehát megformázom, nem tudom, tehát nagyon nehéz így definiálni, hogy én mit adok. Addig teszem a dolgom, ameddig elégedetlen vagyok.
1: Ez most így széttárta akarja.
2: Tehát hát
1: ez,
2: igen,
1: ez nehéz. Ez most időkérdése, vagy arckérdése, hát, vagy minek a kérdése?
2: Saját maximalizmusom kérdése, hogy olyat szeretnék viszont látni, amivel én magam elégedett vagyok, és a többiek is elfogadják. De általában el szokták fogadni is.
1: De és amikor szokták. Kész a smink, és elkészül a fotó, és azt mondja, hogy nagyon igen. Ügyes voltam, vagy azt mondja, hogy ezt nem így kellett volna másképp.
2: Nem, ilyet nem mondok. Inkább előbb itt. Nem, mert addig javítom, addig csinálom, ameddig jó nem lesz. Tehát nem engedem el. Ameddig nem tökéletes, így van.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobbi Rádió.

0: kész.
1: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Milyen minden. Színeket használsz? Igen. Miket kedvelsz? Vagy milyen kontrasztokat? Vagy van jellemződ, ami rád jellemző? Tehát mondjuk a zöld szemhez milyen szemfestéket, szemhéj pudert használsz?
3: Hát ahogy megihlelt a modell. Zöldhöz fölvihetem a zöldet is. Attól függ, hogy hány éves. Attól függ, hogy milyen a kisugárzása. Attól függ, hogy milyen a szemformája.
4: Ilyen zöld... színnő a szeme, nem?
3: Így van, hiszen a szem iriszében található összes színt használhatom, de hogyha valakinek zöld szeme van, és pirosos árnyalatú szemhéjport viszek fel, mondjuk téglát, vagy burgundis árnyalatot, az kiemeli a szemszínét, hiszen ez egy ellenszín. Tehát, hogy én úgy döntök, hogy a sminkelés során a szemét állítom fókuszba, kvázi éljen az a zöld, akkor ugye ennek megfelelően építem fel. Hogyha nem a formára teszem a hangsúlyt. Hogyha formára teszem a hangsúlyt, nagyon szép mandula formában, akkor az egész csilloghat. Természetesen egy karakteres zöldben, hiszen nem tónus nélküli színekről beszélek, én mindig bekeretezem a szemet, mert a világos színeknek nincsen keretük. Tehát mindenképpen a színt fölteszem egy sötét alapra. Tehát bármikor használok világos színeket, azért, hogy meglegyen a formája. De megint ez egyén függő. Tehát most lekapok egy képet, és beszélek róla, hogy valakit hogy festenék ki, vagy téged hogy festenélek ki, de természetesen megihlet a modell, megihlet a karakterem, megihlet a kisugárzás, az, hogy milyen hosszú a szempillája, vagy milyen formájú a szeme, vagy hogy kell összekötni a vonalakat, és nagyon nehéz erről beszélni, főleg akkor, mikor az ember ezt csinálni szokta.
4: Áruljon még el nekem valamit, említette, hogy nagyon sokszor jár fotózásra, ott a fotós mondja meg, hogy milyen legyen az az arc, nem?
3: Hát de még mennyire a keretek meghatározottak, de ilyen instrukciót szoktunk.
4: Ennek milyen mozgástere van?
3: Hát azon belül, amit ő meghatároz, azon belül nagy. Mert ugye azt mondja, hogy igen, hogyha ilyet mondanak nekünk, hogy úgy nézen ki, mint hogyha reggel kelne ki az ágyból, akkor természetesen tudom, hogy azt jelenti, hogy nem lehet látható a fotón a smink. Tehát abszolút natúrszínekkel kell dolgoznom.
4: Azt mondja, hogy estit kér?
3: Azt mondja, hogy estit kér, megkérdezem, hogy mire gondol, szem legyen fókuszban, vagy száj. És akkor ennek megfelépítem fel.
4: És ez nem számít a ruha?
3: Dehogy nem, hogyha az a kérdés, hogy a színek, akkor természetesen a színeket teszük fókuszba, hogy egy fuchsia ruhát lobogtatnak, akkor tudom, hogy az csak a szájára kerülhet. Mi? Vagy pedig nagyon új hullámos lenne a szemén a fuchsia.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Redikül!
5: Hobbi Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbiradio.hu

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Például egy fürdőruhás felvételnél mit emel ki?
2: Hát egy fürdőruhás felvételnél feltételezem, hogy ez egy fürdőruha felvétel, tehát a fürdőruha van fókuszban ilyenkor. Nagyon finoman kell illeszteni, mert a fókuszt a fürdőruha kell, hogy kapja.
1: Tehát nem vihet el az ars?
2: Nem bizony.
1: És mondjuk egy esti ruhánál?
2: Ki kéri? Ki a megrendelő? A modell kell, hogy sziporkázzon, a ruha kell, hogy sziporkázzon, az egész harmonikusan valami imást kell, hogy sugalljon. Ki kéri? Ki a megrendelő?
1: Jó, mit állítom? Akkor mondom, a ruha. Akkor mi van a hangsúly?
2: Akkor nagyon finoman kiegészítjük a sminkkel. Tehát a ruha él.
1: A modell?
2: Ha a modell van fókuszban, kiemelem az egyeniségét. Olyan vonalakat.
1: Elnyomja a ruhának a fontosságát?
2: Hát, hogyha ön azt mondta, hogy a modell van fókuszban, akkor modellre dolgozok. De a ruhának a fontosságát úgy nyomom el, hogyha modellre teszem a fókuszt. Tehát a kettő együtt nem él.
1: Sokkal harsányabb a smink akkor?
2: Hogyha a ruhát teszem fókuszba, akkor visszafogottabb a smink.
1: Ha a modell?
2: Ha a modellt, nem harsányabb, más. Kis hangsúlyok ide-oda-moda.
3: Említettétek a fürdőruhákat. Most ugye idén-nyáron. Használjunk sminket strandon, vagy ne használjunk? Mi a te véleményed erről?
2: Hát, hogyha nem tudunk meglenni smink nélkül, ám legyen, egy kis szempilla festéket vigyünk fel. Csak számoljunk azzal, hogyha megfelelő módon védekezünk a nap ártósugarai ellen, a zsíradék feloldhatja, hiszen a szempilla festék maximum vízálló lehet, de nem lehet zsíradékálló, hiszen arra gondoljunk, hogy zsíradék alapú lemosóval távolítjuk el a sminket, tehát könnyen elcsúszhat, hogyha keveredik a naptej a szempilla festékkel. A legrosszabb esetben kis szájfényt használjunk. De én azt gondolom, hogy célszerűbb élvezni ilyenkor a napsütést, és megfelelő védelemben részesíteni a bőrünket, hiszen ez egy bulis dolog. Elmegyünk napozni, napozzunk, fürdőzzünk, de ugye ez is szubjektív, hogyha valaki nagyon szép akar lenni, akkor nyilvánvalóan ugye a kellő felfegyverkezéssel mehet a csatába. Vannak szilikonos termékek, csak nem odavaló, természetesen. Kicsit olyan tudna ez lenni hasonlatként, mint hogyha bundába mennénk a konditerembe. Úgy ezt nem tesszük. Tehát mindennek megvan a maga hely és ideje, és viseljük az arcunkat.
3: Én még egy utolsó kérdés, hogyha valaki otthon mondjuk egy ünnepi fényképre készül, amit a családja készít róla, akkor hogyan sminkeljen? Hol legyenek a fények, vagy mit emeljen ki, vagy korrektort használjon? Mi az, amit mindenképpen szükséges? Mert hogy te nagyon sokat jársz fotózásokra, és sminkelsz.
1: Hát, mosolyog,
3: profi jaj. Vagy.
2: Hát az a legfontosabb, hogy tüntess el a csillogást az óráról. Mert az nagyon, nagyon zsíros hatást tud kelteni, hogyha nem megfelelő módon van lepuderezve. Használj egy kis alapozott korrektort, és élvezze azt, hogy fotózza a család. Tehát én azt gondolom, hogy legyen benne egy kis játékosság, hogy megpróbálom rávenni a nőket, hogy fessék magukat, és egészítsék ki a kinézetüket, a ruhájukat, a sminkkel, tegyék egységes az összhatást. Ugyanúgy megpróbálom lebeszélni a nem megfelelő helyzetről, mert egy túl húzottan, hangsúlyos, nem odavaló smink legalább akkora mellényúlás tud lenni, mint hogyha adott esetben egy estéhez nem használunk sminket.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
4: Hobbi Rádió.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Van mottód?
2: Hát az én mottóm arcpoétika. Úgyhogy én azt gondolom, hogy játszunk. Játszunk a színekkel, élvezzük azt, hogy sok arcunk lehet, ugye a férfiakkal ellentétben, aki mindig ugyanazt viselik.
3: De milyen jól.
2: Igen, és bizonyám, és milyen irilésen méltó, hogy nekik nem kell minden reggel ezt meg felépíteni, hogy elkészíteni.
3: De borotválkoznunk kell.
2: Az a legkevesebb. Nem tart annyi ideig, mint egy sminkelés. De játszunk azzal, hogy sok arcunk lehet, hogy sokféle módon tudunk megnyilvánulni, és meg tudunk újulni, akár egy sminkel.
1: Kilin Gyöngyi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtál.
3: Búcsúzik a két műsorvezető, Jaka Benikő.
1: És Orbán Zoltán. Szép napot kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.
3: Köszönjük, hogy velünk voltak, viszont hallásra.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
4: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Magyarországon minden harmadik embert érint a száraz szembetegsége. Időskorban pedig még gyakoribb, főleg a nők körében. Hogy milyen tüneteknél beszélhetünk a betegségről, meg lehet-e előzni a kialakulását, és ha már érintettek vagyunk, akkor hogyan lehet kezelni és elkerülni az ezzel járó szövődményeket. Arról dr. Németh János professzort, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgatóhelyettesét Balázs Zsanett kérdezte.
6: Száraz szembetegségről akkor beszélünk, ha az illetőnek ilyen törés, szúrás érzés van a szemében, emellett enyhén kivörösödik a szeme, és ezt az egész állapotot az okozza, hogy kevés a könnye, vagy pedig az okozza, hogy a könny fokozottan párolog, és mind a kettőhoz vezet, hogy a szemfelszín időnként kiszárad, és egy kis gyulladás keletkezik, amely aztán okozza ezeket a kellemetlen panaszokat.
7: Környezeti hatások mennyire vannak a szemünkre hatás?
6: Pontosan itt a szemfelszínre nagy hatással van a környezet, mert könny az normálisan is párolog, de ha olyan körülmények vannak a környezetben, ami a párolgást fokozza, akkor ez a szem kiszáradásához vezet, vagy hamarabb kiszárad a szemfelszín. Ilyen például, hogyha nagyon húzatos a környezet, vagy akkor is, ha nagyon alacsony a páratartalom a szobában. Ugye ide vezet a téli fűtés is, de a légkondicionálóknak a használata is. Meg kell említeni, hogy a nagyvárosi levegő sem nagyon megfelelő a szemfelszín számára, rengeteg méreganyag rakódik le a kipufogó gázokból a szemfelszínre, és ez is rontja a helyzetet.
7: Más hatások, gondolok itt például a gyógyszerek szedésére, ezek is befolyásolhatják a száraz szembetegség kialakulását?
6: Igen, figyelembe kell venni, hogy olyan betegeken, akiknek száraz szemük van, vagy kialakul a száraz szembetegség, ehhez hozzájárulhat, vagy inkább akár okozhatja is azt, hogy olyan általános gyógyszert szed az illető, amely a könnytermelést csökkenti. Ilyenek között olyan gyógyszerek is vannak, amit nagyon sokan használnak, például a depresszió elleni gyógyszerek egy része, vagy az allergiás betegségek kezelésére használt gyógyszerek, de még más gyógyszerek is. Úgyhogy ha valakinek száraz szem panaszai vannak, akkor ezt a házi orvossal érdemes megbeszélni, hogy olyan általános kezelést kapjon, ami nem rontja ezt a helyzetet. Szeretném említeni azt is, hogy bizonyos személyes kezelések is hozzájárulhatnak a száraz szemhez, és itt olyan betegségek jönnek szóba, amelyek miatt éveken, évtizedeken keresztül szükséges szemcsepp adagolása, ilyen például a zöldhályok betegsége, ahol a kezelés elengedhetetlen. Azonban a szemcseppekben tartósítószer van, amely káros a szemfelszínre és száraz szembetegséget okozhat.
7: Kiknél alakul ki elsősorban a száraz szembetegség?
6: Elsősorban ez azért idősebb korban szokott jelentkezni. Nagyon jellemző nőkben a menopauza idején a hormonális változások okozzák a könny összetételének a változását, könyvmennyiség csökkenését, amely száraz szemhez vezet. De azt kell mondjam, hogy sajnos fiatalkorban is vannak veszélyeztetett csoportok, ilyenek például, akik kontaktlencsét viselnek, vagy gyakran van allergiás kötőhártya gyulladásuk. Ami életkortól független, de nagyon gyakran ugye a fiatalokat érinti, mert ők használják leginkább a számítógépeket, a mobil eszközöket, nagyon gyakran nézegetik, és ez bizony sajnos oda vezet, hogy a fokozott érdeklődés miatt az illető sokkal ritkábban pislog, mint normálisan, és ugyan nincsen szemfelszínen eltérés, megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye, és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem. És hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
7: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
6: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Továbbá mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
7: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
6: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, 2 szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre. Nincsen szemfelszínen eltérés megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő, a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem, és hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
7: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
6: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Tovább mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
7: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
6: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, 2 szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a víz közműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagy fogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Megmondod!
2: Metallica, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Régi idők nagy kedvencei, feledhetetlen felvételek, ezek mindig jellemzőek itt nálunk a nagy generációban. Nagyon kellemes szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ismételten múltbéli dalokkal fogjuk elkápráztatni önöket a következő 60 percben. A mai kiszemelt énekesnőnk nem akárki, hihetetlenül jól tartotta magát, ezért is nyerte el a Rock Nagyi címet. Ő a zenetörténelem legdinamikusabb női szólénekes nagymamája, Tina Turner, aki túláradó szexualitásával tört be az emberek köztudatába, forradalmasítva a koncertfellépéseket. Már kamaszként énekelt, de zenei karrierje az 50-es évek végén kezdődött. Méghozzá nagyon sokat köszönhetett férjének, akivel végül mégsem maradt együtt, és hogy mi mindent hozott még a sok-sok esztendő Tina Turner életébe, arról nem sokára bővebben hallhat itt a nagy generációban.

olyat hallgass, amit igazán érdemes. Nagy generáció.

Ez itt a Nagy Generáció, és a kezdetekkor már kiderült, hogy ebben a műsorban Tina Turner életéről és pályafutásáról tudhat meg nagyon sok mindent. Tina Turner Annie Mae Bullock néven látta meg a napvilágot 1938. november 26-án Bronzeville-ben, Tennessee államban. A rock revű csillaga 18 évesen csatlakozott Ike showjához, mint háttérénekes. Már a kezdetekkor felfigyeltek rendkívüli tehetségére, fátyolos reket hangjára és kihívó, provokatív szexualitására. Két év múlva már ő maga volt a show sztárja, Ike és Tina a soul és funky sajátos keverékét játszotta, amely a színpadi látványosságra alapozott. Sikereik a 60-as évek elejére datálhatók, amikor is a Fall in Love című számuk berobbant a slágerlistákra. A pár sikert sikerre halmozott, és hamarosan a 60-as évek szupersztárjaivá váltak. Sikerlistás dalaik ellenére Tina 1974-ben elvált az egy lépéssel mindig a föld felett járó Ike Turnertől, öt gyermekük apjától és szóló karrierbe kezdett. Egyébként néhány zeneportálon azt is lehetett olvasni, hogy Ike bántalmazta Tinát, és ez volt igazából a szakítás oka.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A nagymamáknak, az apukáknak, az unokáknak. Zene mindenkinek. Nagy generáció.

Ön a nagy generációt hallja és benne Tina Turner pályafutását. Ike és Tina Turner közös attrakcióján immáron túl vagyunk, és ott tartunk, amikor Tina szóló karrierbe kezd. És nem is akárhogy indított. 1975-ben a Wu együttes Tommy című rockfilmjében eljátszotta az LSD királynőt. Az Acid Queen című szám később is folyamatosan szerepelt a repertoárján. A várt siker azonban elmaradt, és Tina karrierje lefelé ívelt. A 70-es évek végére szinte el is felejtették, ám nem volna ő az, aki, ha 1983-ban nem mutatott volna valami újat, a Heaven 17 nevű együttes meghívására Angliába ment, és elkészítették a Temptations Ball of Confusion feldolgozását és a Let's Stay Together című számot. Utóbbi óriási sikert aratott, 84-ben felkerült a top 30-as listára, lehetőséget adva ezzel az énekesnőnek a nagy visszatérésre. Innentől kezdve szórta a slágereket Private Dancer, Better Be Good To Me és a What's Love Got To Do With It, amely három hétig listavezető volt.

0: Jobbi Rádió.
1: Generáció. Mert van, amire érdemes emlékezni.
2: Let me say the same, baby.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez itt a nagy generáció, amelyből kiderült, hogy Tina Turner karrierje majd, hogy nem idő előtt kifulladt, ám de a hölgy nem hagyta magát, harcolt és bizony nyert. A Private Dancer című albumáért előadói Grammy díjat kapott. 1985-ben Bryan Adams-el lépett fel, duettjük az It's Only Love frenetikus sikert aratott. 1986-ban rátette egy lapáttal és David Bowie-val állt színpadra. Tina Turnert még a fanyalgó filmkritikusok is imádták a Mad Max-ben, amelyet 1985-ben forgattak, és az itt nyújtott alakítását hetekig dicsérték, We Don't Need Another Hero című száma pedig, lássuk be, örök érvényűnek bizonyul. 1986-os Tropical Male című számával újra a slágerlistek élére küzdötte magát, de 1989-ben már a visszavonulását tervezgette. 2000-ben 62 évesen végleg visszavonult. A sors fintora, hogy 1991-ben volt férjével Ike Turnerrel együtt került be a legjobbak közé, a rock dicsőség csarnokába, és valóban Tina Turner a Simply the Best. Hát ő volt Tina Turner, kérem szépen, itt a nagy generációban az ő pályafutását. Boncolgattuk az elmúlt egy órában, és hallgattunk tőle remek felvételeket. Jövő héten újra nagy generáció, egy újabb nagyszerű énekessel vagy együttessel. Addig is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Az előző egy órában a mikrofon mögött Erdélyi Mariant hallották.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Érhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békéscsaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehet. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robotműsor vezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 5-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 40 fok van. Ma Krisztina nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1848. Az első magyar bankjegyek. Kossuth pénzügyminiszter az osztrákok jóváhagyásával és 2 forintos bankjegyek kibocsátását kezdte meg. 1963. a Fővárosi Operettszínház a Csárdás királynő előadásával Triestben megkezdi olaszországi vendégszereplését. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a ürtés táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Műsorajánlót hallott.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 5-én köszöntjük Krisztina nevű hallgatóinkat. A Krisztina név jelentése keresztény, valamint Krisztushoz tartozó, a latin eredetű név egy függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszhat szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. A Krisztina becézése Kriszti, Krisztike, Kriszta, Krisztácska, Tina, Tinácska, Tini, valamint Kiri, jeles viselői a névnek. Détóth Krisztina, műsorvezető, híradós, Egerszegi Krisztina, úszó, Keveházi Krisztina, balettművész, Máté Krisztina, műsorvezető, híradós, valamint ön, kedves Krisztina. Ezen a napon ünnepelnek még Abelina, Abélia, Afrodita, Afrodité, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Krisztiána, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Osvát, Peregrina, Páris, Szalvátor, Viátor, Zebediás, Zebulon, Ábel, Áfra, valamint Őzike nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával augusztus 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1813-mal kezdünk augusztus 5-én. Számmorban megszületett Ivar András Aasen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. Egységesítette a 14. és 19. századi dán uralom alatt szétzilálódott norvég tájnyelvek többségét. Az általa megalapozott nyelv a nairosk, az új norvég, amelyet ma is kb. 1 millió norvég beszél. Szépirodalmi munkássága korabeli népszerűsége ellenére is jobbára csak nyelvi dokumentatív jellegű. 1850-nel folytatjuk. Augusztus 5-én született Guy de Maupassant, francia novellista, regényíró. Leghíresebb alkotásai A szép fiú és Egy asszony élete. A 20. század elejére ugorjunk. 1914. augusztus 5-én Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. Folytassuk 1930-al. Augusztus 5-én megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Két évet lépünk előre. 1932. augusztus 5-én Budapesten megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki lefordította Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét. Néhány további műve: Vallástörténeti kis lexikon, Bibliai kis lexikon és A szerzetesség története. Ugorjunk 1948-ra, augusztus 5-én született Varga Gábor, romániai író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen, 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei: A hatodik ostrom, Az itt maradt nyár, A Kronosz elkomorodása. Folytassuk 1962-vel. Augusztus 5-én 36 éves korában, valószínűleg gyógyszer túladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. augusztus 5-én halt meg Richard Burton, angol színpadi és filmszínész. Leghíresebb filmjei A Nagy Sándor és A Nem félünk a farkastól. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 5-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től 28. vers. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tiruszt és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A mai evangélium egy megrázó és tanulságos találkozást tár elénk. Egy pogányasszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol: a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited! Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogány asszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket. Nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem olyan hűséges és kitartó hitet, mint amilyen a kánaáni asszonyé volt. Amikor késlekedik a válasz, amikor nem értem hallgatásodat, taníts reménykedni és nem feladni. Segíts, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak könyörögni, alázattal, de bízva irgalmadban. Hiszem, hogy a te szereteted túlcsordul minden határon, de egy kevés is elég, mert még egy morzsányi is életet ad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bőre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a használóját.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió. Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Lélekbombonok online közösségi programot indított, amelynek célja, hogy megteremtse a látássérült emberek számára a lehetőséget, hogy megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek érdekképviseleti feladatokat végeznek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Olvasható portálunkon, hogy a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykunszolnok vármegyei egyesületének tagjai július végén vidám hangulatban és önfeledt kikapcsolódásban vehettek részt a szolnoki tiszaligeti élményfürdőben. Kiemeltük, hogy az MVGOS munkatársai augusztus 3. és 7. között otthoni munkavégzés keretében látják el feladataikat, amely a személyesen igénybe vehető szolgáltatásokat és a vakok kertje nyitvatartását is érinti. Emellett beszámoltunk arról, hogy a VGKS sikeresen zárta a szülősegítő szolgáltatások támogatása 2025 pályázatot, amelynek keretében egy 5 részes podcast sorozatot készített Látássérült szülők a pályán címmel. Olvasható portálunkon, hogy a veszprémi somogyi házaspár segítségért fordult a lakossághoz, hogy előteremthessék hűséges kutyájuk Lenin műtétjének költségeit. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett hírekről és eseményekről. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. 19 órakor kezdődik a Vers Esti Mese Kabaré, a Nap Érdekessége című műsorunk, amelyben az esti órákba hangolódva izgalmas történetekkel és információkkal szórakoztatjuk hallgatóinkat. Később 21 órakor a Movie and Music című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a film és zene szerelmeseinek kínálunk egy különleges filmajánló műsort. Itt megtudhatják, melyik filmeket
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Jelenleg hazánkban 40 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap csütörtökön igazán melegre számíthatunk. A hőmérséklet délután eléri a 40 fokot. Az égbolt nagy részét borult felhők fogják borítani, de a napsütés egész nap zavartalan lesz. A szél felfrissül, és olykor erősebb széllökések is várhatóak, akár 70 km per órás sebességgel. Az UV-index magas lesz, 7-es értéket ér el, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Összességében meleg és napsütéses nap ígérkezik, de az esőzés kicsi, mindössze 18%-os esélye van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok!

0: Abbi Rádió.
1: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezeték és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladék gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió! ahol a jó zene tovább él.
9: Tehát honfitársaim, ismét Budapestről. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Rendkívüli kánikula várható. A szakemberek tájékoztatása szerint szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, és az ország középső részein akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet. A péntek délutáni hidegfront átmeneti lehűlést, enyhülést hozhat. De nekünk most nem csak a hőmérséklet, hanem a csapadék is nagyon fontos. A hidegfronttal együtt Magyarországon mindössze 5-6 mm-nyi csapadékot várnak az előrejelzések, ami a hazai súlyos aszályhelyzeten bizonyosan nem fog segíteni. Ugyanakkor esély van arra, hogy a Duna ausztriai vízgyűjtő területei jelentősebb eső hullhat, ami rendkívül fontos lenne a Duna vízszintjének emelkedése miatt. A tegnapi kritikus éjszaka után ma a paksi atomerőműben jártam, ahol személyesen tájékozottam az erőmű helyzetéről. Megnéztem a vízkivételi pontot és a hűtővíz öblöt, valamint a szivattyúk működését. Drámai látvány a Duna példátlanul alacsony vízállása, de emellett Pakson ugyanazt tapasztaltam, mint az ország más részein. Rendkívüli a helyzet, de a szakemberek fegyelmezetten, folyamatos készenlétben dolgoznak. Azt hihetnénk, hogy ilyenkor, amikor már csak egy turbina üzemel, kevesebb a munka Pakson. De ennek éppen az ellenkezője az igaz. Ilyen kélezett helyzetben épp, hogy több munkatársra van szükség annak érdekében, hogy minden karbantartó, operátor, búvár, fizikai munkás, vízügyi szakember, mérnök és meg annyi munkatárs minden percben a helyén legyen. Minden magyar ember nevében köszönöm a munkájukat. A Duna vízállása a főmederben Paksnál az éjjeli mínusz 140 cm után délután mínusz 135 cm volt. Azonban, ahogy a szakemberek mondják, a szivattyúk nem tudják, hogy miként áll a Duna a főmederben. Ők a vízkivételi öböl vízállásából dolgoznak, ami egyelőre csak 4 cm emelkedett. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is lassú javulás várható. Csütörtökre pedig csapadékot jósolnak a Duna vízgyűjtő területére. Nagyon sok fog múlni azon, hogy leesik-e az eső Ausztriában, amit egész Közép-Európa nagyon vár. Az, hogy a paksi erőmű utolsó turbináját is le kell kapcsolni, a következő órákban és napokban több dolgon fog múlni. Egyrészt természetesen a Duna vízállásának alakulásán. Másrészt a paksi atomerőmű hatalmas, komplex mechanizmusokat üzemeltet, több mint 500 000 berendezéssel. Ilyen kélezett helyzetben a legkisebb műszaki hiba vagy rendellenesség, ami egyébként az erőmű normális működése idején semmilyen fennakadást nem okozna, most kritikus lehet. A már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Délután a védelmi munkacsoport ülésén ismét áttekintettük az előttünk álló rendkívül nehéz napokat és teendőket. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés ott, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi. Kérjük a magánszektorban a munkaadókat, hogy ahol tehetik, kövessék a példánkat. Döntöttünk arról is, hogy fenntartjuk a vasúti teherszállítás szüneteltetését szerdán és csütörtökön 17 és 22 óra között, így az esti csúcsidőszakban számításaink szerint 60-90 megawatt terhelést veszünk le az energiahálózatról. Ez jelentős megtakarítás. Az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett önkéntes vállalást, összesen több mint 600 megawattnyi fogyasztás csökkentésére vagy átütemezésére. Még mindig lehet csatlakozni, és még mindig nem csatlakozott mindenki. Szeretném megismételni, a vállalatoktól várjuk a legnagyobb hozzájárulást. Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága ezt megköveteli, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetünk. A következő 48 óra lesz a legnehezebb. Nőni fog a fogyasztás a hőség miatt. A magyar kormány, az érintett vállalatok, szakemberek, munkatársak mind azért dolgoznak, hogy ezt a következő 2-3 napot sikerrel átvészelje az ország. Ismételten kérem, hogy a fokozódó hőségben vigyázzunk egymásra. Figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és az egyedül élőkre, valamint délután 5 és este 10 óra között ütemezzük át minden halasztható áramfogyasztásunkat. Együtt eddig is működésben tartottuk Magyarországot, és együtt ezen a rendkívüli héten is meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát és vízellátását.
10: Hobbirádió.hu

Tóth Árpád, esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom, halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt

0: Ezredévek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbadt erek útjain a vér, a földi érzés. Mennyire szeretlek.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: My friend left.

Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat. Pedig szép szerszám volt, nagyon. Piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka. Könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdahinasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnyeföld sarkára. Látod ezt a vakontúrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakontúrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott, már mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap, túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, toltál én édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éhségtől, mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél, jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra, ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cserebogár hernyója. A salátának meg még csak a levele se maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak. Másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni. Mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltottam magam. Ja, Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. Adóba? Az ám, gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót a földemért, én is megveszem te rajtad.
Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na, ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.

0: Na, mi van, nem működik a telefon?
1: Nem.
0: Dobjon be egy régi 20-ast.
1: Hova?
0: Hát a izébe a lukba, azt alul kijön a kakaó.
1: Jó, jó.
2: Nekem a 32-esben gyertem a múlt héten.
0: Hát itt vicceket mondott, ide jövök mindig viccet, ha kimond itt viccet, na izéma.
1: A Döbrögi Gyula.
0: Dehogy Döbrögi maga hülye. Bodrogi, Bodrogi. Ezt hallgassa meg. Tassziló és Arisztid, de tényleg hallgassák meg, mert marha jó.
1: Jó.
0: Tassziló, nem jó, nem Tassziló. Arisztid és Tassziló, mert nem mindegy a sorrend, mert egyik magasabb. Tassziló és Arisztid sétálnak a ligetben, és mennek, azt mondjuk a másik, látnak, nagyakás, micsoda át a földön. Azt mondja egyik, azt mondja, micsoda az ott az a micsoda. Oda megy, oda néz, meg ezt azt mondja, ha, nézd át, ez kutyagumi, mi a másik, de jó, hogy nem léptünk bele.
2: Mert ez hülye vicc.
0: Miért hülye vicc?
2: Ha látja, hogy micsoda belenyal, aztán méreszi meg, miután bele is léphetett volna el.
0: Viccből, mert képzelj el, hogy inkább, hát akkor inkább belelépelek, sem lemosolja.
2: De miért lép bele?
0: Hát nem lép bele, mert megkóstolta.
2: Hát nem léphet bele. Hát ha már megkóstolta, miért lépjen bele?
0: Beszél magának a franc vicceket a hülye agyával. Ez egy nagyon jó vicc, ez a halálra rögtem magam két.
2: Azért, mert telefonon hallotta. Hát képzelj bele, megy a fülébe milyen kínos.
0: Akkor nem hallja a viccet.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
0: Azt mondom én is.
2: De ez hülye vicc.
0: Jó.
2: Majd én elmondom, hogy mi a jó vicc.
0: Na,
2: az a jó vicc, amikor most hallottam itt.
0: Mondja már.
2: A múlt heti vicc. Két rendőr járőrözik a szigeten. Azt találnak egy levágott fejet. Hát az egyik rendőr fölemeli. Azt mondja, te ez nem a Kovács 13? Azt mondja, hát de hogy az magasabb volt.
0: Ez hülye vicc.
2: Miért hülye vicc ez?
0: Hát, honnan tudja, hogy milyen magas ő fogta?
2: Hát, de ha egyszer ott volt a kezébe, hát de, nem emeli
0: lejjebb. Honnan tudta, hogy milyen magas?
2: Hát, ha megemelte.
0: És úgy, a pálya hónalja, akkor meddig emeli?
2: Nincs hónalja. Feje van, nincs hónalja.
1: Hát még jó, hogy bele nem lép.
0: Hagyja már azt a hülyeséget.
1: Ezt hallgassák meg, kérném szépen, tudják, kérném szépen, hogy ki volt, kérném szépen, a történelem legnagyobb kanya,
0: na,
1: kérném
0: szépen. Ki volt?
1: Hát a Napóleon, kérném szépen.
0: Miért?
1: Mert két évig feküdt Korzikát, kérném szépen.
0: Nem Szent Ilona?
1: De lehet.
2: Ez hülye vicc volt.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
2: Én nem mondanám, mi a jó vicc.
1: Majd bejön.
0: De... ezt kapják, amit... ez nem úgy van. Majd én mondok most egy... ezt fogadunk, hogy nem ismerik. Na, ezt figyelje meg. Azt mondja, Amerikában van a vicc, érti? Ott az egyik ember...
2: ne vitték oda.
0: Hallgasson már végig. Amerika, jó vicced, na. Azt mondja, Amerikában hazatelefonál egy ember a lakásába, csöng a telefon, az fölveszi egy gyerek, azt mondja, halló! Azt mondja, halló, Johnny, te vagy ez?
3: Igen.
0: Na, akkor szólj anyádnak, mert beszélni akarok vele. Hát jön vissza a gyerek.
3: Nem lehetne, nem van egy bácsival a szobába, és lihegne.
0: Mit csinálna?
3: Lihegne.
0: Na, akkor menj oda a sublóthoz, a harmadik fiókot húz ki, és az ingek alatt van egy 30-as forgópisztoly, vedd ki, azt lőd le mind a kettőt.
3: Na de...
0: ne dumálj, mert nyakon vágok, mert akarom hallani a két duranást.
3: Meg volt, mind a kettő meghalt.
0: Akkor tedd szépen vissza a fiókba az ingek alatt a pisztolyt, csukd vissza, azt menj le az udvarra játszani.
3: Mit csinálok?
0: Menj le az udvarra játszani.
3: Hát itt nincs is udvar.
0: Elnézést, nem Schmidt lakás?
2: Hát ez egy elég hülye vicc volt.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
0: Miért hülye vicc ez?
2: Mert hülye a vicc.
0: Miért hülye? Nem érti? Azt hisz, hogy a saját lakását hívja föl, és a gyerekének mondja, hogy lője az anyát, mert ottan a szobában rendetlenkedik.
2: Ugyanúgy hívták a gyerekét?
0: Úgy hívták a gyerek, véletlenül úgy hívták.
2: Smith?
0: A... Smith.
2: Nem volt neki kertje?
0: Nem volt udvar
2: lenne. Ez hülye vicc.
1: Majd bejön.
2: Azért ezt én sem értem, pedig én már sok viccet nem értem.
0: Na, egy... hát hallgassa meg, ez biztos nem ismeri. Ez borzasztó nagy röhögés lesz. Na figyelje. Azt ismeri? Na, két rendőr megy.
4: Azt és nem.
0: Két rendőr aknát talál, két darab aknát. Értik? Két darab aknát, az egyik odagugol az egyik aknához, az elkezdi piszkálgatni. Azt mondja neki, te ne piszkálgass, de még felrobban nekem itt az egyik akna. Azt mondja, nem baj, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy egyet találtunk.
4: Na ez egy hülye vicc volt.
0: Miért?
4: Még jó, hogy bele nem lépett. Tudja maga, hogy mivel játszik a norvég vasutas kisfia a sinek között?
0: Nem tudom.
4: A fütyiével.
0: Még jó, hogy nem lépett bele. De ez nem így van. Az életével játszik.
4: Mi játszan az életével, ha jön a vonat?
1: Hát ha van fütyie, miért játszan az életével? Ha elmű, ez vasutas.
0: Moszkvába ég egy 30 emeletes ház, és kint van egy ember az ablakba, az anyósával az ölibe. És mondják neki, hogy ugorjanak le. Nem mer, hát nagyon nagy ég. Azt mondja, nem baj, itt van a világhírű kapus, a Jasin, az mindent kifog, mindent kivét, dobja le az anyóst, ne féljen, elkapja. Nem mer. De hát itt a Jasin, a világhírű kapus, mindent kivét. Elenged az anyóst, ledobja, mire a tömeg azt mondja, gól!
4: Meg jó, hogy bele nem lépett.
5: Hobby rádió.
6: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

még hogy nem kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem, és ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Devloverli őket, a kapu figyel őket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

de egy roma fiú. Az Alendelon lemondhat, én leszek a fűsztár, ez ritka, mint a fehér varnyú. A vakarom a fejem, csak vakerol a nejem, ha vigyem ide bálozni. De a valóság csak show, nem kell ide szó, mert úgyse fogok soha megváltozni. Én a showman.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel 7-ről 7-re. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek, csak itt a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Track Boys! Track Boys!
4: Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez egy újabb Movie & Music, amelyben a mai műsor Tripla X lesz, hiszen a Tripla X című filmmel fogunk foglalkozni. Először egy-két szóban majd az első részről, majd inkább a második részre fogjuk a nagyobb hangsúlyt fektetni. Az első pár perc történései mosolyt csalnak az arcokra. Ebből a filmből a rossz előjelek, a vajákos asszonyok intő beszámolói ellenére is lehet még valami. Újabb pár perc után rá kell eszmélnünk, hogy az öreganyok kristálygömbre vetett, kissé feldúlt tekintetüket nem csak a hatás fokozásának érdekében vetették be. Most jöjjön kettő dal a filmből, utána pedig jövök vissza a részletekkel.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Jövzenék egy órában az önök kedvéért.
10: A történet szerint az előző Tripla X, miután a Vin Diesel nagyon jól tette, hogy inkább púderes hátsójú gyerekeket pesztrál új filmjében, csúfos balesetet szenved. Nesze, ha nem vállaltad el, akkor most jól beléd rúgunk. Szóval a fepezselt arcú Augustus Gibbons, akit Samuel L. Jackson alakint, az NCI egyik szupertitkos föld alatti bázisán teszi napi teendőit. Értékeli az előző csupasz testre bundát, Tripla X ügynöki sikerét és szürcsölgeti kedvenc kávéját, amikor izzó szemű kommandósok hatolnak be az elméletileg perforálhatatlan bunkerrendszerbe, hogy egy delikát ólomsalátával próbálják meg elhallgattatni emberüket. Gibbons egy tuningolt zsírverdával igen nagy sebességgel távolodik. Lee Tamahori egyébként töretlen imádatával veti be többször is ezt a kissé elcsépelt rendezői Deus Ex Machinát.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: A huncutkodás mögött egy bizonyos George Deckert, avagy William Dafoe áll, aki akkurátusan átgondolva a szerep elvállalásának következményeit, mégis rábólintott a szerepre, és lehet, hogy most láttuk utoljára a mozivásznakon, aki egyébként előszeretettel sertepelt él az elnök körül, és presszionálja, hogy a segédprogramok helyett inkább még több forrást kellene fordítani a fegyverkezésre. Gibbonsnak nincs ínyére, hogy ki akarják húzni a szőnyeget alóla, így rég elfeledett kommandós társa Darius Stone, avagy Ice Cube kiszabadítása mellett dönt. Feltűnik a főszereplő Darius Stone, azaz Ice Cube, aki három kiváló gettó film és feka filmben szerepelt, így például a Fekete Vidék, Végre Péntek és a Péntek Esti Gázban, ezután az akció felé fordította a tekintetét. Ice Cube ezután igazi Nigga White attitűd és Darius Stone szerepében csak egy pufi óvodást láthatunk, aki sértődötten lefelé görbülő szájacskájával és az elszórt blackjackójával az egyébként is borzalmasan félrelőtt forgatókönyvet próbálja menteni. A főszereplő tehát egy felgyúrt fekete srác, akit néhai kommandós társa Gibbons véletlenül 9 évig egy börtöncellájában felejtett. Gyors menekülés, agyonvágott akciójelenetek és már is a gonosz nyomában loholhatnak hőseink.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
7: Az önök kedvéért.
8: A filmben előkerülnek a filmre vetített, az alapötletet kifigurázó borzalmas viccek a hihetetlenül feltuningolt, le és felhőre ültetett, ám koncepció hiányában született terepjárók. A Ford által szponzorált alul szerepeltetett csúcsmodellek. A hammerek és a bennük ücsörgő vicces fekák, akik már kötöttek el tankot is. Végül a vicces technikai hülye gyerekek szerepében tetszelgő fehér fazonra és az előbbiekre a Darius nemi identitására utaló sült krumpli és hamburger poén teszi fel a paraszt koronát, Exhibit szerepét viszont jobb nem is háborgatni.

0: Ubi Rádió.
1: OBN Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: Kínos film mindenféle agymunkát megelőző összetapasztott sztori elemekkel. Az egész egy 1000 darabra szakított gagyi, akcióbetétekkel tarkított amatőr dedó játék szerintem, melyet még a gettóban is kétes lelkesedéssel fogadtak. Az első rész a két kartonnyi hibalista ellenére is nézhető film volt, ám Simon Kinbergnek és Lee Tamahorinak össze kell ülnie, hogy vajon a forgatókönyvben, vagy a megvalósításban keresendő az inkompetencia gyökere. Hát elnézést kérek, hogy a végére csak kijött belőlem, hiszen kikívánkozott a személyes véleményem, de szeretném hozzátenni, hogy ez csak az én véleményem, ettől függetlenül nagy valószínűséggel lesznek önök között olyanok, akiknek nagyon is tetszeni fog majd ez a film. Kellemes tévénézést, kellemes DVD-zést kívánok, és ne felejtsék el, továbbra is kellemes rádiózást kívánok az önök éterén keresztül. A mikrofonnál Gera Zsoltot hallották, további kellemes szép napot kívánok!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békéscsaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehet. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Mindenkinek mosolygó szép napot kívánok, ez már a Koktél, eltelt egy újabb hét, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, nem sokára ebben az órában egy felmérésről tudok beszámolni önöknek, mégpedig a prémium jégkrémekről, vagy egyáltalán a jégkrémekről, illetve a fagylaltokról, hogy Magyarországon ki miért fogyaszt szívesen, melyik nem képviselője szereti jobban ezt az édességet, nos erről nem sokára be fogok számolni itt önöknek a Koktél első órájában. Ezek után könyvajánlóval térek vissza, melyben ma a Koller Edit Napló Töredelmek című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után a migrén a nyaralás során sem kímél, mi a tendő, erre is keressük a választ, úgy mint megtudhatják azt is, hogy 110 évesen lett apa, de hogy ki, hol, miért, az Az ebben az órában még kiderül, ígérem. Egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre elárulom, hogy az otthonunkat fogjuk körbejárni szintér és harmónia ügyileg, valamint a növényekről is hallhatnak információt itt a koktélban. Remélem, hogy a következő 2 órában együtt fogjuk kavergetni, kavargatni és fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt, mert hogy ez az Életmód magazinunk, melyben, ahogy ígértem, egy felméréssel térek vissza néhány jó zene után, ebből az fog kiderülni, hogy hogyan is állunk mi magyarok a jégkrémekhez.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ahogy ígértem, itt a koktél első órájában már is egy felmérés hoztam önöknek a magyarországi jégkrém, illetve fagylalt evés szokásokról, vagy az ízvilágról. Egy prémium jégkrémjeiről ismert cég felmérése szerint az ár kevésbé számít kedvenc jégkrémünk megvásárlásakor. A válaszadók körében a legfontosabb választási szempont az íz, a termék ára pedig csak az ötödik helyen szerepel. A nők jobban szeretik az összetettebb ízkompozíciókat. A prémium jégkrémeket gyártó cég internetes felmérése szerint az emberek ma már jellemzően évszaktól függetlenül fogyasztanak jeges édességet, igaz, hogy a tölcséres fagylaltokat télen továbbra sem vásárolják. Úgy tűnik, a kánikulában továbbra is kedvenc édességünk marad a jégkrém és a fagylalt, ezzel együtt egy magasabb minőségű követelményeket támasztunk a termékekkel kapcsolatban. Illetve nyitottak vagyunk az új ízekre, a vanília csoki puncs egyed uralma már a múlté. A válaszadók 59%-a említi kedvenc ízei között a csokoládét, de ezen belül is köszönhetően a rendkívül széles választéknak megkülönböztetik favoritjukat dupla csokis, csoki darabos, csoki öntetes vagy étcsokis néven. A gyümölcsös és teljes ízek rajongó tábora hasonló méretű. A válaszadók fele nem tesz különbséget a két típus között, de megfigyelhető, hogy náluk viszonylag újnak számító ízeket is említenek a fogyasztók kedvencükként. A válaszok között nem egyszer felbukkant az erdei gyümölcsös, a túrótorta, a makadámia dió, a stracciatella, sőt a fenyőmagas capraccio is. A megkérdezett fogyasztók 81%-a a gyümölccsel, süti darabokkal, dúsított fagylaltok mellett tette le a voksát. Úgy tűnik, ebben is hozzászoktunk a széles választékhoz. Jellemző, hogy az egynemű fagylaltok inkább a férfiak körében népszerűek. A nők ellenben azt szeretik, ha a jégkrém összetettebb kompozíció, a süti darabok, gyümölcs, mogyoró, habcsok, morzsa öntetés gazdagítja. A válság nem érezteti hatását a jeges édességek fogyasztásában. A megkérdezettek körében 51% ugyanannyi jégkrémet, fagylaltot vásárol, mint a korábbi években. Ezzel együtt az otthoni fagylalt készítés eltűnőben van. Mindössze 13%-a jelezte, hogy maga is készít fagylaltot vagy más jeges édességet. A jégkrém vásárlásnál a legfontosabb szempont szinte egységesen a válaszadók 87%-a számára az íz, ezt követi az állag és a felhasznált alapanyagok, majd a szín, és csak ezután veszük figyelembe az árat, mint választási szempontot. Ez egybevág azzal a tapasztalattal, miszerint a prémium kategóriás fagylaltok forgalmában nem érzékelhető a válság hatása, ezek a fogyasztói márkahűek és kevésbé árérzékenyek. A legtöbbeknek 85%-nak számít, hogy milyen alapanyagból készült a jégkrém. Ezzel együtt a válaszadók 40%-a megbízik a gyártókban, és úgy véli, a jó minőségű márkás jégkrémek a felhasznált alapanyagok tekintetében is megbízhatóak, és csupán harmaduk olvassa el a termék címkéjén az összetevők listáját. A felmérés 200 fős, nem reprezentatív mintán készült, a válaszadók 70%-a 20 és 40 év közötti nő. Ezek alapján azt gondolom, hogy körképet kaphattunk, hogy jelenleg milyen jeges édességet fogyasztunk szívesen. Én amondó vagyok, mint a legtöbb nő, hogy szeretem, hogyha összetettebb ízvilágú egy fagylalt vagy egy jégkrém. Ezek alapján szoktam én is vásárolni, de önök is megírhatják a véleményüket akár ezzel kapcsolatban az ismert elérhetőségeinken keresztül. Azonban néhány jó zene után itt a koktélban nem sokára könyvajánlóval térek vissza.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.

0: Itt a koktél első órájában már is elérkeztünk a könyvajánlóhoz, melyben ma Koller Edit Napló Töredelmek című könyvét ismertetem önökkel. Ez a könyv Koller Edit eredetileg nem kiadásra szánt napló töredelmei. A most 80 éves fantasztikus, izgalmas, ma is gyönyörű asszonyi. Edit szinte egész életében írt csak úgy hangulatra, sugallatra, írt Magyarország ostromakor, írt a rendszerváltáskor. Sokakat ismert és támogatott, jó néhányszor látta vendégül Bosos Miklóst, Szőnyi Istvánt, Pécsi Sándort, Horthy Hannát, Subka Mannát, de ha sors úgy hozta, még Acél Györgyöt is. Ezek a sorok egyszerre megrázóak, de felemelőek is. Nekünk nincs más dolgunk, mint leülni és olvasni Edit naplóját. Ha kíváncsiak a közel elmúlt 80 év napló töredelmeire, akkor célszerű elolvasni Koller Edit Napló Töredelmek című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára arra keressük a teendőt, hogy mit kell tennünk, amikor nyaralás során sem kímél minket a migrén.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a koktélban már is megtudhatják a trendöt, hogy mit kell tenni akkor, amikor a migrén a nyaralás során sem kímél minket. A megelőző 12 hónap során migrénben szenvedő emberek 86%-a tapasztalt migrénes rohamot a nyaralás alatt. 5 megkérdezettből egy ember 21% mondta, hogy általában vagy gyakran szenved migréntől a vakáció folyamán. A párás időjárás, az alvási szokások megváltozása és az alkohol a migrén gyakori kiváltó okai. Egy új brit tanulmány arra is rávilágított, hogy a migrén hogyan és milyen mértékben teszi tönkre az emberek nyaralását. 58%-uk nem megy el nyaralni, 56%-uk nem tölti az idejét a családjával, 56%-uk érzi úgy, hogy más emberek hangulatát is lehúzza. Vannak azonban olyan praktikák, amelyek segítségével a migrénre hajlamos emberek is élvezetesebbé és felhőtlenebbé tehetik a vakációjukat. Készüljön fel minél jobban a nyaralásra, hogy ne legyen oka idegeskedni. Mivel a stressz a migrén egyik kiváltó oka, ezért fontos dokumentumait tegye bele az utazó táskájába, mielőtt elutazik, hogy ne legyen oka pánikba esni. Menjen ki a repülőtérre legalább egy órával az indulás előtt, hogyha nem repülővel megy nyaralni, akkor az indulás előtt fél órával legyen legalább kész. Inkább jobb nyugodtan meginni egy kávét, mint hogy túl későn kiírni akár a repülőtérre, vagy későn elindulni mondjuk a buszhoz, vonatra, s esetleg lekésni a járatot, amely szintén feszülté teheti. A harmadik jó tanácsom, hogy az eltérő időzóna is kiválthatja a migrént, ezért ne felejtse el magával vinni a migrén gyógyszereit. Azonban, hogyha Magyarországon megy utazni, akkor is a klíma változhat országon belül, erre is érdemes odafigyelni, és természetesen, hogyha van már gyógyszere a migrénre, akkor vigye magával, ha pedig nincs, akkor keresse fel a házi orvosát. Ennyit tudtam tanácsolni a nyári nyaralással kapcsolatban, hogy a migrén talán elkerülje. Azt gondolom, hogy pánikra semmi ok, az orvostudomány nagyon fejlett, és tudnak önnek segíteni. Én azzal tudok önnek most segíteni, hogy kiváló jó muzsikákat játszok, és majd nem sokára azzal térek vissza, hogy 110 évesen lett apa valaki, de hogy ki, hol, miért, az nem sokára kiderül itt a Koktél első órájában.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Képzeljék el, 110 évesen lett apuka. 110 éves korában végre apa lett Billy, a teknős. Párjával, a 47 esztendős Tamival együtt 7 tojást raktak, amelyek 8-12 hét után kelnek majd ki. A hüllő gazdája bukkant rá 20 cm mélyen elásott tojásokra kertjében. A gyanú akkor ébredt benne, amikor látta, hogy Tami bemászik a virág ágyásba. A teknős hölgy sokáig elutasította a hím szerelmi rohamait, Billy számtalanszor üldözte át a kerten Tamit férfiúi hévtől tüzelve, míg végül kötélnek át. Billyt a tulajdonosa egy 80 éves rokontól kapta 15 évvel ezelőtt. Ő is a hozzátartozói vigyáztak Billyre, annak 1899-es születése óta, Tami pedig 3 éves korában került a családhoz. A teknősök számára két kuckó épült a kertben, de az utóbbi időben észrevették, hogy ugyanabba húzódnak be mindketten. Valószínűleg így törhetett meg a jég Tami szívében. Tudom, hogy ez egy kicsit most becsapós volt, mert hogy önök emberre gondoltak, de a teknősök korában ez a 110 év jónak számít, sőt rendkívülnek, és ezért is jó, hogy ilyen idősen még apuka lehet a teknős. A nagyvilágban történnek ilyen események is. Nem csak a rosszra kell, nem csak a rosszat kell nézni, nem csak a rosszat kell hallgatni, hanem ezek a jó kis történetek még színesebbé, szebbé tehetik akár az önök napját is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkalandozzanak, eltekerjenek máshová, mert hogy a következő órában az otthonunkat fogjuk körbejárni szintér és harmónia ügyileg, valamint a házi szoba növényekről is szó lesz itt a koktél második órájában. Én azt tudom önöknek tanácsolni, hogy most is maradjanak velünk, és hallgassák továbbra is a koktélt, együtt tudjuk készíteni, kavargatni, no meg fogyasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Kamureklám.
3: A dzsungelben minden lehető. Te is.
2: Kamureklámot hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Érhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezeték és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladék gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Ez már a Koktél második órája, még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok. Ebben a 60 percben az otthonunkat fogjuk körbejárni, színügyileg, térhatásügyileg, valamint harmónia szempontjából, és meghallgathatják, hogy a növények mit is szimbolizálnak, illetve mely növényt nem érdemes hálószobába tartani. és hasonló növényekről szó lesz itt a koktélban. Remélem most is együtt szürcsöljük azt a bizonyos alkoholmentes italt. Egy kis zene után már is arról lesz szó, hogy melyik szín mit jelent, illetve a színkört hogyan is kell értelmezni.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Koktélban, az Életmód magazinunkban már is csapjunk bele abba, hogy hogyan választunk otthonunkban megfelelő színeket, milyen hatással vannak a látványra, a térre, miként hatnak hangulatunkra, egészségünkre a sárgák, a pirosok, a kékek és társaik. Először is van nekünk egy bizonyos színkörünk, ami a kékből kiindulva átmegy zöldbe, sárgába, narancssárgába, pirosba és végül a lilába. Logikus módon a kékhez, hogy a sárgát keverünk, akkor zöld lesz, és aztán kapunk egy tiszta sárgát. Utána, ha ehhez a sárgához elkezdjük a pirosat hozzákeverni, akkor először narancssárga lesz, és kapunk egy tiszta piros színt. Utána pedig a piroshoz hozzákeverve a kéket, lila színt fogunk kapni. Nos, így kell elképzelni ezt a bizonyos színkört, ahol ugye van három alapszínünk, a piros, a kék és a sárga, valamint ezeknek a keveréke a zöld, a narancssárga, illetve a lila. A színkör megmutatja a színek egymáshoz való viszonyát. Középen az elsődleges színek, ahogy említettem, a sárga, a vörös vagy piros, illetve a kék, majd a másodlagos, vagyis az előbbiek keveréke. Ez ugye nem túl bonyolult. A sárga tágítja a teret, élénk árnyalatai friss, vidám hangulatot árasztanak, a fakó, pasztás sárgák pedig barátságosabbá, melegebb hangulatúvá teszik a környezetünket. Előbbiek nagy felületen esetleg túl harsányak lehetnek, ezért óvatosan kell bánni velük. Falakon, bútorokon, textíliákon egyaránt jól alkalmazhatók, viszont padlón inkább a sötétebb árnyalatait használjuk, mármint a sárgának. De hogy hogyan is hat ránk a sárga szín? Fokozza az étvágyat, serkenti az emésztést, javítja a hangulatunkat, erősíti az idegeket, segíti az agymunkát. Most akkor lehet ezt a sárgát használni a konyhában, mert hogy vagy az étkezőben, hogy jó étvágyunk legyen és az emésztésünk gyorsabb legyen, de éppenséggel lehet a dolgozó szobában vagy a nappaliban használni, hogy az agytekervényünk beinduljon és jobbnál jobb gondolataink legyenek. Na de hát nem sokára, néhány zene után visszaérkezek a piros, illetve a kék színnel, hogy ezeket hol alkalmazzunk, illetve hogy milyen hatással is vannak ránk ezek a színek.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Koktélban tovább folytatjuk a lakásunk csinosítását, mármint festés ügyileg, vagy függöny textíliák ügyileg, és a sárga után most a piros színnel ismerkedünk meg. Ez a szín szűkíti a teret, közelebb hozza a dolgokat, melegséget visz a környezetébe. Erős szín, s ha túl domináns, akkor zavaró, idegesítő is lehet, úgy mint számomra. Sötétebb bíborvörös árnyalat a szenvedét, a lánguló piros aktivitást, a világosabb málna szín frissességet sugároz. Fabútorokkal, kiegészítőkkel, barátságos, otthonos bronz és aranyfelületekkel pedig elegáns képet mutat. De hogy hogyan is hat ránk a piros szín? Növeli a meleg érzetet, gyorsítja az anyagcserét, megemeli a vérnyomást. Azt mondjuk tudni kell rólam, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem a piros színt, és nem tudom elviselni mondjuk az otthonomban. Ruha ügyileg mondjuk éppen-éppen még fel tudom venni, de hogyha valaki szereti a piros színt, akkor se vigye, úgy gondolom, túlzásba. Van nekünk még ugye az alapszínünk a kék. Ez tágítja a teret, hűs, tiszta, nyugodt hatást kelt, világos árnyalatai frissítőek, nagyszerűen alkalmazhatók a fürdőszobákban, de a nappaliban is jól mutatnak a különböző nyersfa bútorokkal, kiegészítőkkel, fehérekkel, fémszínekkel is akár. Saját maga árnyalataival variálva is elegáns környezet alakítható ki a segítségével. De hogy hogyan is hat ránk a kék szín? Megnyugtatja az idegeket, csökkenti az agresszivitást, segít ellazulni. Ezek után tehát így tessék kifesteni az otthonukat, illetve így tessék kiegészítőket vásárolni, hogy melyik szín hogyan is hat ránk, hogyha valamit ezzel el szeretnének érni. Nemrég olvastam egy tanulmányt. Ott azt írták, hogy a csomagolást, illetve a reklámokat úgy készítik el, hogy úgy hassanak ránk, hogy azt megvegyük, vagy éppen arra bizonyos életszakaszra, korosztályra hasson, tehát a színnek van bizonyos jelentése, ez most már pedig bebizonyított tudományos tény. Nem sokára itt a Koktélban a térhatásokról, a harmóniáról és a vibrálásról lesz szó az otthonunkban, de csak is néhány zene után.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ahogy ígértem itt a koktélban, már is tovább járjuk az otthonunkat különböző szemszögből, most térhatás ügyileg fogjuk megvizsgálni. A különböző színekből fehér hozzáadásával világosabb, feketével keverve sötétebb tónusokat kapunk. A sötétebbek szűkítő, illetve a világosabbak tértágító hatását jól kihasználhatjuk a lakberendezésben. Például a falak, a mennyezet és a padló színezésével az arányokon is javíthatunk. A kis alapterületű magas helységeknél a sötétebb mennyezet, alacsonyabbaknál általában a sötétebb falak és a világos plafon formája előnyösen a lakóteret. A térhatást a tónusok mellett az is befolyásolja, hogy az adott színek a meleg, a sárgától a pinkig, vagy a hideg hatásúak közé tartoznak. A meleg árnyalatok előtérbe lépnek, a hidegek pedig távolodnak. De hogy harmónia, illetve vibrálás ügyileg mi is a helyzet? A körben a szemmel álló színek kiegészítik egymást. Ezeket nevezzük komplementer színeknek. Összekeverve ugyan kioltanák egymást, tehát semleges szürkét kapnánk, de egymás mellett erősítik a másik hatását. Látványos kontrasztjukkal kiemelik, teltebbé teszik, ugyanakkor ellensúlyozzák is a párjukat, és így teremtenek harmóniát. A körben közeli szomszédban álló színekkel vibrálóbb hatást is elérhetünk. Használatuk azonban óvatosságot igényel, mivel nagyobb felületeken használva könnyen üthetik egymást, s feszült hangulatot teremthetnek. Több szín azonos világosságú árnyalatát vagy egyetlen szín különböző tónusát használva általában könnyebb a harmonikus környezet kialakítása. És most vegyük is át, hogy mely azok színek, amik esetleg ütik egymást, vagy éppen erősítik egymás mellett magukat. Nos, ugye ez a lila, a sárga, a piros, illetve a kék, ezek állnak egymással szemben, mert hogy ahogy azt mondtam, hogy a kékből kiindulunk és a lilába jutunk el, kék, zöld, sárga, narancssárga, piros és a lila, így kell ezt a színkört elképzelni, és ezek után így kell ezeket a színeket alkalmazni, és nem sokára, néhány zene után a koktélban folytatjuk a lakásunk körbejárását, és most növényügyileg fogjuk megvizsgálni az otthonunkat, hogy melyik növényt melyik helységben mondjuk nem szabad használni.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Szokták mondani, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, azonban most megtanuljuk közösen, hogy az otthonunkban mely helységben milyen növényeket nem szabad ültetni, vagy illetve tenni. A virágokkal, növényekkel életet, vidámságot tudunk varázsolni otthonunkba. A nappaliban lévő friss vágott virágok üdítő yang energiája kellemes vibrálást hoz a környezetünkbe. A virágok segítségével igen kedvező feng shuit lehet létrehozni. Azonban van néhány alapelv, amit érdemes mindig betartani. Ha a vágott virágok hervadni kezdenek, azonnal dobjuk ki őket, mert minden, ami élettelenné vált vagy romlásnak indult, a sok negatív yin energiát hoz létre. Éppen ezért ne helyezzünk száraz virágot életterünkbe, inkább művirágokkal díszítsük otthonunkat, mivel azok a yang életteli energiát szimbolizálják. A virágot a szoba yang energiájának erősítésére és gyengítésére egyaránt használhatjuk. Hálószobában a virágok nem jelentenek jó feng shuit. Yang energiát visznek a térben, és a felhalmozódó többlet energia nem segíti elő a békés alvást. Mivel a friss virágok ennyire yang jellegűek, kitűnő hatást fejtenek ki beteg vagy lávadozó emberek hálószobájában, mert értékes yang energiával ajándékozzák meg az ott tartózkodó beteget. Vannak olyan növények, melyek kimondottan ártó energiát bocsájtanak környezetünkbe. Az ablakban vagy az ablak párkányon elhelyezett tüskés növények állandóan parányi mérgező energiaszilánkokat bocsájtanak ki magukból, s ezek idővel betegségeket, szerencsétlenséget és veszteségeket okozhatnak. A kaktuszokat a legjobb az épületen kívül elhelyezni, ahol az örök védelmező szerepét töltik be. A tüskék hatékony ellenszert jelentenek az otthonunkat támadó szár, csível szemben. A növényeknek van egy olyan csoportja, amelyek igazán helyesek kinézetre, azonban szimbolikus jelentőségük igen kedvezőtlen hatással lehet élettelünkre. Ezek a bonszáj növények. Visszafogott növekedést jelképeznek, feng shui hatásuk nem kedvező. A valódi bonszáj növények igen értékesek, ennek ellenére nem jelentenek jó feng shuit, mert az egyéni fejlődést és az üzleti haladás gátló tényezőt testesítik meg. Ha mindenképp szeretnénk otthonunkban elhelyezni egy ilyen növényt, úgy semmiképpen ne helyezzük az otthon vagy a kertfa elem területére. Ha mindenképp szeretnénk bonszájt tartani, az északi részen tartsuk, ott okozhat a legkevesebb kárt. Amennyiben úgy döntünk, hogy a mindennapi életünkbe szerencsét, boldogságot és gazdagságot szeretnénk bevonzani, akkor lakásunk délkeleti részében nevelgessünk narancs vagy citromfát. Ha szerencsénk van, és ki is virágzik a fa, akkor az rendkívül nagy szerencsét ígér. A kínaiak a holdúj év idején, amely a 2008-as évben a február 7-én kezdődik, az első 15 napon keresztül a bejárati ajtó mellett helyezik el ezeket a növényeket, az év sokat ígérő kezdetének jelképeként. Ezt a feng shui praktikát önök is nyugodtan kipróbálhatják majd 2009-es évre vonatkozóan. Majd elmondom, hogy 2009-ben a kínaiak a hold új év napja, melyik naptól is kezdődik, majd akkor kell ezt a bizonyos fát elültetni. Azonban remélem most már mindenki ki fogja haigálni a kaktuszát, illetve eme kedves kis bonszány növényt is mellőzzük az otthonunkból. Azonban én is meg kell mondanom, növénypárti vagyok, de azért vegyük figyelembe az energiákat, hát ha tényleg jobban alszunk majd.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbirádió.hu.
2: A rádiót műsorajánló.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbirádióban.
2: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncos szív, a hűtés táncra fel.
8: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákatilával. Gyere,
2: velem táncolj, mi? Ajánlót hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
6: Hobbi rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Ennyi volt a mai koktél, már a zárult Tóth Mihály Nikolett információtára. Remélem hasznosan töltötték-e meg 2 órát. Abban is bízom, hogy most már otthonossá, harmonikussá tudjuk együtt, vagy külön-külön varázsolni az otthonunkat. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben várom önöket. Addig is legyen szép napjuk, kellemes hetet, a viszonthallásra! Egy koktél.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Érhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőkutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyó szakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérségelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékára, gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 6. napján köszöntjük Berta, valamint Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Berta név jelentése fényes, valamint tündöklő. Ez a név a Bertalan név rövidített formája, melyet később női névként is használtak. A Berták ünnepelnek még május 1-én, valamint július 4-én is. Becézése Berti, Bertike, Bertácska, Bertus, Bertuska, Bertuci, valamint Betti. Jeles viselői a névnek Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre felesége, valamint ön, kedves Berta. Ugyanezen a napon köszöntjük Bettina nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A Betta név nőiesítő képzővel történő továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még a Bettinák július 4-én és október 8-án is. A név becézése Betti, Bettike, Tina, valamint Tinácska. A név jeles viselője Csábi Bettina, ökölvívó, valamint ön, kedves Bettina. Ezen a napon köszöntjük még Csorbilla, Csobán, Csobánka, Décse, Gyécsa, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtin, Sixtina, Sixtus, valamint Ulrika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: A mai nap is különleges!
5: Augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 1978-ban a BBT javaslatára augusztus 6-át, Hiroshima és Nagasaki atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították.
4: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobbi rádió.
6: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1272-vel kezdünk augusztus 6-án, a Csepel-szigeten 33 éves korában meghalt 5. István magyar király, akit a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Domonkos apáca kolostorban temettek el. Folytassuk 1566-tal, augusztus 6-án elkezdődött Szigetváros troma. A vár az Zrínyi Miklós védte első Szulejmán hadai ellen. A több mint egy hónapos ostrom során a védők hősiesen próbáltak helytállni, de a hatalmas túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Az ostrom alatt a török szultán is meghalt, de ezt nem árulták el a seregeknek. A magyar katonák végső elkeseredésükben kirohantak az ellenségre, és kézitusában haltak hősi halált. Folytassuk a 19. század végével, 1881. augusztus 6-án megszületett Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben ezért Nobel-díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk, 1907. augusztus 6-án Nagyváradon megszületett Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Ugorjunk 1926-ra, augusztus 6-án New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphont, a hanglemezes vetítőrendszert. A hanglemezes Vitaphone volt az egyik első jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. Ugyanebben az évben, 1926. augusztus 6-án először úszta át amerikai nő, a 19 éves Gertrude Ederle az angol csatornát 14,5 óra alatt. Két évet ugrunk előre, 1928. augusztus 6-án megszületett Andy Warhol, amerikai művész, 20. századi képzőművészet egyik emblematikus figurája, a pop art képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1978. augusztus 6-a a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet az Efézusiakhoz írt levél második részéből.
1: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. augusztus 6-a csütörtök Urunk színe változásának ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 17. fejezet 1-től 9. vers. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön belük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Elmélkedés. A dicsőséges arc és a kereszt. A színe változás eseménye az evangélium egyik legfontosabb jelenete, amely egyszerre mutatja meg Jézus isteni dicsőségét és a szenvedés titkát. Jézus maga viszi fel 3 apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre. A pontos helyet nem nevezi meg Máté evangélista, talán azért, mert nem a földrajzi hely a fontos, hanem a tapasztalat, a találkozás Isten dicsőségével. A hegyen Jézus arca ragyogott, ruhája fehéren tündökölt. Ez a pillanat nem valamiféle illúzió, hanem annak a valóságnak a felfedése, amely mindig is jelen volt Jézusban, csak eddig rejtve maradt. A tanítványok számára ez olyan élmény, ami megrázó és megerősítő is egyben. Egy rövid időre megláthatják, hogy Jézus több, mint egy nagy tanító, próféta vagy csodatevő, ő valóban az Atya fia, a megtestesült Isten. Aztán megjelenik Mózes és Illés, a törvény és a proféták képviselői, akik Jézussal beszélgetnek. Lukács evangélista szerint a beszélgetés témája az ő halála, amelynek Jeruzsálemben kell bekövetkeznie, vagyis a kereszt és a szenvedés. A dicsőség nem elválasztható a szenvedéstől. A mostani dicsőséges fény nem elmenekülés a kereszt elől, hanem megerősítés az útra. Ez az Atya akarata, és Jézus teljesen aláveti magát ennek. Péter szokásához híven azonnal beszélni kezd. Jó nekünk itt lennünk. Sátrat akar építeni, meg akarja őrizni az élményt. Ez egy nagyon jellemző emberi reakció. Aki megtapasztalja Isten közelségét, az legszívesebben ott maradna örökre. De a színeváltozás nem azért történik, hogy elkülönítse a tanítványokat a világtól, hanem hogy megerősítse őket abban a küldetésben, amely visszavezet a völgybe, oda, ahol szenvedés, küzdelem és hitük próbái várnak rájuk. A felhőből hallható tanúskodás, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, világos isteni iránytű. Nem Mózes, nem Illés, hanem Jézus az, akit követni kell. Az Atya nem csak bemutatja a fiát, hanem figyelmeztet is. Az igazi tanítvány az, aki hallgat rá, elfogadja tanítását és vállalja a vele való utat, még a keresztutat is. A tanítványok arcra borulnak a félelemtől, mert bizonyára nem csak a fény, hanem a hang is megrendíti őket. Jézus azonban odalép hozzájuk, megérinti őket, és azt mondja, ne féljetek. Ez a színeváltozás legszemélyesebb mozzanata. Jézus az isteni dicsőségből kilép, és az érintés szelídségével bátorítja az embert. Ez a kettősség Jézus lényege. A ragyogó Isten és a megérintő megváltó egyszerre. A mai ünnep arra hív, hogy újra felismerjük Jézusban a dicsőség urát, aki szavaival és jelenlétével erőt ad. A kereszt előtt állva a szenvedések láttán nem csupán emlékeznünk kell erre a fényre, hanem tudnunk kell, ugyanaz a Jézus jár velünk a sötétben is, aki a hegyen ragyogott. Nem az élmény a cél, hanem az átváltozás, hogy mi magunk egyre inkább Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Minden emberi gyengeségben is ott rejlik az isteni erő. A kereszt mögött ott a feltámadás, a szenvedés mögött a dicsőség. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad dicsőséget, fényét a hegyen, hogy erőt adj tanítványaidnak a szenvedés idejére. Add, hogy én is felismerjem arcod ragyogását a nehézségek között, és ne veszítsem el a bizalmat akkor sem, amikor sötét völgyeken vezet életutam. Segíts, hogy hallgassak rád, kövesselek téged, és egyre inkább hasonlóvá váljak hozzád. Világosítsd meg lelkemet, és tölts el szeretettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a krokodilok évente mintegy 2000 embert ölnek meg? Összehasonlításként a méhek 1500, az elefántok 250, míg a rettegett cápák 25 áldozatot szednek. Egy 60 kilós krokodil az állkapcsával 770 kg tömegnek megfelelő harapó erőt képes kifejteni. Egy ember 20-40 kg-nyit.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy rokfortos csirke mellett hoztam önöknek a hozzávalók 4 személyre. 40 deka rizs, 8 szelet filézett csirkemell, 6 egész tojás, 8 szelet rokfort sajt, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, 1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld, ezzel ne spóroljunk, 3 evőkanál olívaolaj, az olaj a sütéshez, és 8 szelet konzerv ananászkarika. A rizs megpároljuk és leszűrjük. Felverünk 3 tojást, és beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Felhevített 2 evőkanálnyi olívaolajat elkészítjük, ez egy tojás rántotta lesz ebből, majd a rizshez adjuk és összekeverjük. 2 szelet ananást kis kockára vágjuk, majd a rizsbe keverjük. A csirke mellett kissé kiveregetjük, megsózzuk és néhány percig pihentetjük. A maradék 3 tojást felverjük, belekeverjük a lisztet, és ha kell, kevés vízzel higítva egy palacsintatésztát készítünk. A hűszeleteket megforgatjuk a palacsintatésztában, és forró olajban kisütjük. Egy serpenyőt kivajazunk, felforrósítjuk, és az ananászkarikákat hirtelen lepirítjuk benne. A rizst 4 hőálló tányérra halmozzuk, befedjük a hűszeletekkel, tetejére tesszük az ananászkarikákat és a rokfort sajtot. Majd forró 180-200 fokos sütőbe készre sütjük, míg a sajt szét nem olvad.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközmű szolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére. Települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízi Rendészeti Rendőrkapitány sekriasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: most már 10 perces szerelem.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
7: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin.